0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

egy csak igazi mai slágermegy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiával lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy-díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyert

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Északrakiban nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például egy kis Fekete Párduc betétdal, Hupikék, Törpikék szinkron meg betétdal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő baba váró bulija, ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hajnali hullócsillagnézéshez is. Augusztus 12-e van, ez azt jelenti, hogy ma lesz a napfogyatkozás. Nálunk csak részleges, de hogyha szeretne valaki Vipáholyból eget kémlelni, akkor Sopronig el kell mennie. Ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Jönnek a tudáspercek, aztán diszkózunk. Hurts, Wonderful Life, a Purple Disco Machine remixben hozom. She says,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strand Fesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is. Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is Mine Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél öt után járunk egy kicsivel, úgyhogyha kell egy kis bíztatás, hogy ki az ágyból, gyerünk, die. Ezt most egy kolumbiai szupersztártól kapjuk meg, Shakirától, ez a Burnout Boy-jal közös dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
3: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészébe ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozoga energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük.
2: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház. Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhávön otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás is, ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy, éles stílusváltás a folytatásban. Hozom már is az elmúlt 15 év egyik legismertebb DJ producerét, 33 éves, és pont akkor tört be, amikor az elektronikus zene nagyon nagyot ment, és tulajdonképpen ez lett maga a popzene. Kaigót hozom, aki együtt kezdett például Avicii-vel, ő is északi, ő norvég, és van egy 25 éves norvég barátnője, szintén zenész, Victoria Nadine. Most jön a One Republic-kal közös Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jövő kettő, képzeljétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka ez a szabályozás, de a kéretlen reklámok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért. A vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na de akkor már is
1: menően csinálják.
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Hogy hogy kér engedélyt rá? Az a
1: e-mailek körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
3: Van 3 perce az egészségére.
1: Na akkor szerintem köszönjük, kit hogyan hívogatnak. Én idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-52-3, azt tudom, hogy valami ilyen.
4: Eleve jelzi a telefonod már azt, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem, ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valami kicsiben 30-as számról hívnak.
4: Neked nem írja ki a telefon, hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: és
4: neked már úgy írja ki a telefon.
1: Az iPhone kéri, hogy kéretlen hívás.
4: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod, Feri, miket tud a bige?
4: Nem?
2: Mi van?
4: Nektek nem?
1: Mi van? Szerintem megint csak beállítottad,
4: nem? Nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kírja, hogy kéretlen
4: hívás. Igen. Tehát olyan kéretlen, igen, és ha felhívod, akkor jó esélye valaki egy aranka.
1: Nálam ezt nálad írja.
4: Nem. Jó.
1: Így, hogy elment a kéretlen hívás.
4: Fel nem ment.
1: Igen, nem ment fel kéretlen hívás. Érdekes.
4: Nem úszott meg 10 perc alatt.
1: Hát az ebből nem tudja, csak mert hogy a gagyi szar írja valaki. Az ebből nem tudja, mi a Samsung tudja. Samsungos. A Samsungos vagy?
4: Én Samsungos vagyok.
1: Ne használd a telefont, mert elkopik.
2: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk, hogy Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást ajánlok.
2: Mert ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted? Ki akar.
4: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, úgyhogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál. Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
5: Hogy betudod, hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb felső.
5: Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt így.
2: De várjál, neked ismeretlen, de a Júlinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert 3-an jelentették azt a számot, érted?
1: Öt embert fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
4: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja, igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy aranka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszed, de nem tiltok le magá ismeretlen számot, hogy ez a gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magá nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
4: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt a francba, veszünk a Samsungról. Hogy...
4: Azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból egy odaér.
2: Én annyira... nagyon sok, egyébként nem csinálnák. Tudod,
1: tényleg?
2: Hát gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
4: Jó, 15 éve még volt létjogosultsága.
2: Most is. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjé pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
4: visszanő Ferikén. A porca.
2: Így van, bármit el lehet adni.
4: Uh-huh. Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg egy
4: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fia, te ennyire unod, amit ajánlasz, akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam is, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
4: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam, sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni, úgyhogy az aranyoldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem felhívogatni az embereket.
2: Jó, hadd találjam, de mit találjam ki, egyet se adtál el.
4: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit volt, ajánlottál? Hát,
4: volt egyszer, ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, úristen.
4: Ott egyébként egészen jól hasítottam.
1: Mentél? Igen. És honnan volt meg a telefonszámotok?
4: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
2: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos most már. Eladják.
1: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
4: Egy csomó helyen
1: a szolgáltató?
4: Csak, igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod. Azok szerintem millió számot telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
4: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Aha. Azt, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, Azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt Kis Virág.
2: Új, de jó név! Kis Virág.
4: Igen, hogy a visszautasítás ne a Géva Júli kapja, hanem a Kis Virágot küldjék.
2: És volt neked iszi tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a izé, tessék hívogatni?
4: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani. Tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz, kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét enged.
2: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
4: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
4: Ilyen 10 másodperces inzerteket.
1: Ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek?
2: Tehát, én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
2: Megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív. Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat
2: aki
1: mindig.
2: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond. Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen, hogy, úgy mondja, őket, igen.
2: Hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
4: Figyeljetek, van
1: igen. Megkérdezed, nem kérdezed meg bizondalásokat. Hát, és már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
4: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezdett egy 2 hét múlva, megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejti.
2: Nem, ez beírja a naptárjába.
4: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációra is utal, hogy na, meggyógyult azóta a nem tudom a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne arra, hogy éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbál
1: nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, figyelj, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövőben próbálkozom. Mondom, figyelj, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, hogy nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted, de nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam, a csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szinte most eljött a pillanat. Ő ezt tudja, hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem.
4: Rosszkor
1: is kapott el, tudod? Meg mondom, és már hagyjál már békén, nem érted?
2: Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan
1: nekem még nem volt.
2: Na, nekem volt. Nekem volt.
1: Igen,
2: mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
2: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: és kötött egy dílt.
2: És kötött egy dílt, és jó díl.
1: Szerintem kézzed el sokan. Én nekem is az az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja, igen, mert arról elgondolkodik már... rajta, és megköti.
2: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
2: egy jó biztosítást.
1: Szerintem annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
4: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
2: Ja, ez te vagy, Júli! Igen, na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
4: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a hívás listát,

0: Jó reggel, ciao.
1: Jó reggel, sziasztok.
2: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
1: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra tudtad kellett eladnunk. A lényeg az az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
2: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
1: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
2: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
1: Főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
2: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kérlek, szeretném megkérdezni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
1: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát az, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
3: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
1: 800-1000 forintos órabér volt.
2: Órabérbe voltatok.
1: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt, ez nagyon változó volt tényleg.
4: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
1: Uh-huh. Egy monitor.
4: De nem lehetett csalni?
1: Hát nyilván lehetett, csak nem sok értem volt, mert akkor végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
2: De ha már hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
1: Nem csinálom.
4: Most a metró aluljáróban avonozik.
2: Avontárul a metró aluljáróban.
3: Jobban íz a közvetlen értékesítésben.
2: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön bugyra lesz el rajtva. Tehát, hogy ez félre van téve. Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
4: Te is hogy nem égtél ki?
1: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb itt a dolgot.
2: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mi kiket
1: álkoztak? Már amúgy figyelj, 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
2: Jó, hogy rátették a telefon.
1: Ja, persze.
4: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most meg fél órát fogunk beszélgetni?
1: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából rádrakták a telefon meg. Utána így eldőlt, hogy így szia.
2: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért én meghallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
1: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
2: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
3: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
2: Igen.
1: Ja.
2: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktárod?
1: Nem, elfogyott.
2: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg, belenyúljunk itt valamibe tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
1: Sziasztok,
2: hello! Ciao.
3: Hello!
2: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
2: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészében ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozoga energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük.
1: Az államtitkár hozzátette. Az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház, Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánom mindenkinek, hello! 6 óra után 16 perccel, hello Eszter, jó reggelt! Hello! Feri, jó reggelt! Javulunk hangilag már, azért egy kicsit alakul ez a...
3: Nem hoztam el a panda hajtát.
2: Ez a dolog.
4: Nagyon köszönjük. Hát köszönjük. Ennyi hétfőn ugye megbeszéltük, hogy a gyógyír az megérkezik, és a gyógyulás útjára lépünk, hát tessék, ennyi.
3: De te mit használtál? Nagyon jó kis hangod, Feri.
2: Jó, megalakult, igen. Meg visszatért a hangod.
4: Hello, hello.
3: Ja. Ez a mézes zsír, amit szoktál enni ilyenkor esténként, ez segített neked.
4: De csak 9 és 10 között, tehát lefekvés előtt. Nem, jó. Azért érződik még, meg olyan furi, hogy így reggel még jól vagy vele, aztán elkezdesz napközben beszélgetni, ide-oda még oda is mondasz egyet, és akkor estére hello.
2: Valahogy egy kicsit elmegy, igen.
3: A Balázs, tudtad azt, hogy Feri nem csak Feri hívja Békát Békának, hanem Béka is Békának hívja Ferit?
2: Igen, ezt tudtam.
4: Oda-vissza
2: békázunk. Ők ilyen béka fiú, béka lány, meg ilyen nem tudom,
3: én
2: béka lencse.
3: Én csak az egyik oldal, azt hittem, hogy csak felhívod őt Békának valamilyen pervers szexuális oknál fogva.
4: Egyébként így kezdődött.
3: Aha, oké. Na, ezt itt is hagyom. És a lényeg, tovább lépek gyorsan. És a lényeg, hogy igen, hogy nem tudta, hogy oda-vissza így van.
4: Oda-vissza,
3: de ebben nincs ilyen identitásválságot?
4: Nem, mind a ketten tudjuk, hogy ki csoda. Mert amikor én mondom, hogy Béka, tudom, hogy ő az. Amikor ő, akkor tudja, hogy én vagyok.
3: Hát ez furcsa, hogy gyerekek, hogy
4: ilyen. De szoktunk, hogy Béka lány vagy Béka fiú. Ilyet is szoktunk. Na, és akkor ez már így tökre
3: rendbe. És akkor a gyerekek ebbi halak, vagy hogyan ez?
4: Nem, most már ők is kisbékák.
3: Kisbékák?
4: De nem.
3: De akkor elvesztette a szexuális jellegét ez a kifejezés.
4: Nem vesztette el, mert őket nem békázzuk. Tehát nem béka gyerekek meg mitten kisbékám, hanem ő Panna
3: ebben
4: meg Soma.
3: Ebben azt kicsit azért belezavarodtunk ebben a szituációban, de majd akkor nem ezt kibogozza valakinek.
4: Tehát, hogy csak mi ketten vagyunk egymásnak békák. Érted? Ebben. A gyerekek nem békák. Tehát ők
3: Balázs,
4: tudják, hogy...
2: Ez nem olyan bonyolult.
3: Melyik az a pozíció, amelyikből ez a név született?
2: Hát ez egy jó kérdés. Hogy ki
4: talált ki.
2: Ki hogy?
3: Elugrott?
4: Hogy csinálják a békák? Igen.
3: Elugrált? Vagy úgy, hogy először ő, aztán meg odant, és utána te, tudod, mert ilyen, nem ilyen pete. Ilyen Jézus, fúj!
4: Fúj! Rázsko Eszter, üljön átra! Nézd meg, petézik korra reggel.
2: Ez nem az én beállításom, ez valaki másnak a... Csak mondom, majd félkor megcsináljuk. Csak mondom, nem az én beállításomon vagyok. Gyerekek, nem látok nagyon semmit, úgyhogy egyőre. Vakon vagyok.
3: Na. Azt írja valaki, hogy nagyon készen voltam a fókuszriportban.
2: Nem voltál. Claudia.
3: Nem is ittam, akkor még.
2: Csak miről fel voltál, ajzva fel voltál, dobba pörögtél, pont belenéztem, de nem voltál készen szerintem.
3: Az a józan vagy, így, ilyen vagyok
2: ilyen,
3: józanul.
2: Amikor józan.
4: Ez
2: igen.
4: Józan. Képzeld el.
2: Igen.
4: Mikor kaptak el?
3: A legelején, akkor megérkeztünk már.
4: Hála Istennek.
3: Igen.
4: Később baj lett volna.
3: Igen. Nem tudjátok értékelni az energikus kezdéseket.
2: Igen, nem voltál kész, néztük egyébként, tehát Claudiának nincs igaza. Átküldtek nekem belőle egy részletet, úgy illetett online láttam a téma.
3: Ki küldtál neked ezt a részletet?
2: A hallgatók elküldték így nekem Instára a fókusz anyagnak egy bizonyos részét. Úgyhogy ezért elnéztem, de nem voltál.
4: Nem tudtam eldönteni, hogy most szeretnek-e téged, vagy se az RTL-nél.
2: Egen? A fókuszanyagból?
4: Igen? Téged.
3: Nem szeretnek a fókuszanyagot csinálni, nem tudnak, és nem is szeretnek, és nem is szeretnek nekik interjút adni, amúgy csak akkor el voltam a jó érzésekkel, de mindig úgy vágják meg, lesz egy ilyen éle, tudod, valamilyen olyan éle, hogy ilyen, tudod, így nem érted. Nem?
4: Hát... Na, hát ez a televíziózás, ugye?
3: Jaját, hogyha nincs
4: élet. Odamész valamit csinálni, azt akkor a végén... Azt
2: nem mondja. Néztem végén, csak részeket láttam, mert nem láttam.
3: Tehát tavaly ezt úgy vágták össze, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen a gyerekeidről szólt. Emlékszel? Vagy 2 éve?
2: Az 2 éve volt, igen.
3: Az
2: 2 éve
3: és
2: volt.
3: Utána, és akkor most akkor az idei miről szólt?
2: Ehhez mi volt az ideiben?
3: Feri.
2: Hát, mi van?
4: Ha most akarunk róla beszélni, vagy nem, akkor döntsük el, mert ha akarunk róla beszélni, akkor szívesen elmondom, hogy még az RTL is. Azt a részét hozta ki belőle, már mindenki megszólalt, aki arra járt, aki nem járt.
2: De a fókusz, kifejezetten a fókusz?
4: Igen.
2: És mit mondtak, hogy?
4: Hát ugye nyilatkozott a hölgy, akit állítólag bedrogoztak, de erre ugye nincs bizonyíték. Meg, na,
2: aha.
4: Tehát, hogy és akkor
3: ezzel
4: vágták össze
3: ezt az egészet, ez így egy belet, így összevágva.
4: Volt egy ilyen kedves kis mix belőle. Jézus, nem éreztem, Istenem, hogy te ott dolgozol, tudod?
2: Aha.
4: De tényleg.
3: Na, de amúgy hát is akkor adjál nekik interjút, érted? Ez van a legdurább, hogy ott vagy, és akkor így nem akarsz nyilván interjút adni, mert amúgy senki sem szeret interjúkat adni, és akkor megteszed a kedvükért, mert benned van a jó szándék, és akkor azt mondja, hogy na várjál csak ide.
4: Tudod, helyet. Mindenki azt mondja, hogy a vágóasztalon dől el, hogy mit mondtál.
3: Bizony. Jó, legközebb hozzák el magukkal a vágót, és akkor azt mondom, ott a hónok alatt, jó, hogy nézzünk egy más szemébe, ez a lényeg.
2: Mindegy. Elengedem már, erre nem mondok. Ja, nem mondok semmit igazából. Ma már talán helyre jövök az Oti buli után, írja valaki smiley-jellel.
4: Ugye kedves 40-es, 50-esek, akik nem nagyon járnak bulizni? Tudod, mert egyébként magának az Oti bulinak az egyik legjobb hozadéka az volt, hogy szerintem megmozdul ilyenkor a 65 ezerből legalább 30 ezer ember, aki egyébként nem nagyon jár.
2: Aki nem megy el már bulizni.
4: Mert mi egyébként megyünk koncertre, megyünk haverokhoz, meg innen, de van egy csomó olyan ember, aki ilyenkor már nem, letette ezt az egészet, néha van egy születésnap, akkor oké, és már nem is emlékszel rá, hogy milyen az, amikor egy kicsit oda csapod magad. Igen ám, csak utoljára, ha ezt 20 évesen csináltad meg, ott egész más érzés volt másnap. Itt még szerdán van olyan, hogy az ember rosszul van.
3: Te balukapitány, nem, Lajcsira ittad magad.
4: Lajcsira,
3: volt a balukapitányban Lajcsi.
2: Igen.
3: Az orrán után. Igen. Konkrétan Lajcsira ittad magad. Tehát úgy is elkezdte végig, mint Lajcsi.
4: Én jó voltam.
3: Csak Lajcs ugye mindig banános fagyik ehelyeket kért.
4: Én meg te pedig unikumot.
3: Unikumot és vodka szódát, igen.
4: A tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy az ital rossz.
3: Rossz.
4: Jó?
3: Főleg a meleg, az a legrosszabb.
4: Az nagyon rossz.
2: Igen, az mindenképpen nem. Oké, gyerekek, jól van. Gyorsan egy-két SMS, maximális. Jó reggelt, hölgyek, urak, Ádám vagyok, utálok ma korán kelni. Így alakult, bosszankodtam is, mert aztán rejtem, hogy telibe tudlak hallgatni benneteket, legalább jól indul a napom, Sasu. Ne felejtsétek el a napfogyatkozást, ugye? Ma van, egyébként délután, illetve este jól látható majd. Na, itt vagyok végre, tegnapig azt hittem, hogy Szabin vagytok, óriási buli volt, soha nem gondoltam volna, hogy vala is bobóra fogok tombolni, kaptuk SMS-ben, nem írta alá az illető. Jó reggelt, én játszani jöttem hozzátok a call center-es munkával kapcsolatban, most hallgattam vissza az adást, 10 éve dolgoztam, 10 évvel ezelőtt én is hasonló. Munkakörben küldte nekünk egy SMS író, de nem írta alá.
4: Na, és azért a számonkérés részletét, vagy a rovatunkat ne felejtsük el, mert tegnap ugye nekem pittyent ám a telefonom. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ember beállít dolgokat, akár egész hosszú időre is. Előre be tudsz ilyet állítani, tegnap pittyent itt adás közben, ugyanis pontosan 1 évvel ezelőtt történt az, hogy Ráskó Eszter azt mondta, hogy 1 év múlva szakszofonozik.
2: És augusztus
3: 11. Meg is fogjuk tenni, Feri.
2: És az augusztus 11.
3: Először te fújod, aztán én fújom.
4: Ez augusztus 11, ez a tegnapi napon volt. Aha. Reggel itt nekem van egy beírásom, 1 évvel ezelőtt tettem.
2: Én ezt már akkor elengedtem, amikor ez a fogadalom megszületett.
3: Elmondanám nektek, hogy ez nem, és amúgy nem Marcellin nem múlt, tehát hogy elmondanám, hogy Marcellin, igen, nem rajta múlott, mert ő többször is megkeresett engem, hogy na mi van, csak akkor pont mindig hát ilyen akut turné időszakban voltam, és amikor 2 héttel ezelőtt eszembe jutott ez a dátum.
4: Gyorsan akkor, felhívtad, de azt mondtam, most már nem.
3: Akkor már úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt most már így ki kell mozogni valahogy. Úgyhogy ez, hogy én nem azt mondom, hogy felejtsük ezt el, csak egy kis halasztást kérek. És akkor írd be, és azt mondom neked, hogy a disznóvágása meg lesz. Jó?
4: Tessék. Most mikor vágunk? Péntek vagy hétfő?
2: Hát, ugye, ha adjuk, azt még gyerekek. Most az gyerekek, augusztus van, nyár van, 30 fok van, még éljük egy kicsit, még ne menjünk a disztovágásra, ne döntsük most el, hogy az most pénteken vágjuk, vagy hétfőn vágjuk.
4: Jó, csak éljünk
2: egy kicsit még.
3: Azt engedjük el. Nehogy aztán Siófokra meg legyen, csak mondom.
2: Igen, nehogy aztán
3: Siófokon már.
2: Igen. Egyelőre, oké, a szakszofon rendben van, Siófokon jöhet, ha eljátszod, de még nem is akarom kiejteni ezt, hogy disznóvágás.
4: Jó,
2: nem is akarok róla beszélni, mert hogy olyan gyorsan itt lesz megint karácsony, meg nem. Még éljük egy kicsit, a nyarat, meg az augusztus.
3: De nehéz szó, hogy disznóvágás, hogy augusztus
2: van. Igen. Ezt nem akarom még, ez még egy kicsit olyan nyár van, nekem még van egy hetem, majd ha visszajövök a forgatásból, még úgy van bulikák vannak, még iszogatások, még fröccsök, még úgy horgászatok, még ne legyen az már, hogy akkor most pénteken, hogy legyen a téli szünet? Télen vágjuk, vagy pénteken, vagy hétfőn.
3: És mit fogtok mostanában ugye Balatonban, a boton kívül?
2: A Balatonban mindent fognak a gyerekek igazából. Hát én most semmit, mert én
4: csak
2: most...
4: Csak bejebb kell sétálni hozzá.
2: Kicsit bejebb kell menni. meg a csónakot vontatni kell egy időben.
3: Ezekkel jártak, nem? Ilyen hálókkal.
2: Van azért, ha hajnalba kimennek, azért ott mindig van. Tehát Benni valamit mindig alkot, úgyhogy van. De én most nem fogok. Nem fogok semmit igazából.
3: És ma indul a forgatás?
2: Ma elindulunk moszfantidezni. Gyerekek.
4: De jó,
2: nem mondom, hogy perspektívát tudtam váltani még egyelőre, de...
3: Behűtött kolbászokkal várnak téged?
2: A karakterem még egyelőre valahol ott maradt a szigeten. Egyelőre nem tudom felvenni a másik karaktert. Megmondom, hogy ez olyan, amikor egy színész két nehéz szerepet játszik. Nem tudok egyikből átmenni a másikba. Egyelőre nagyon középen vagyok, nagyon Balázs vagyok még. De vagy igen, indulunk ma. Ma indulunk.
3: Jó.
4: És a nyomozó csapat ugyanaz.
2: Akarok is majd tőletek segítséget kérni.
3: Majd meglátjuk, hogy van-e.
2: Igen, mert fognak nektek a falra írni, segíteni holnap után. Aha. És ti meg azt juttassátok el hozzám, vagy hívjátok a bejelentővonat, és kapcsolódjatok be a buszba, és segítsetek nekem. Akarok, tényleg, be fogják írni, hogy szóljatok a Balázsnak, mert itt és itt volt. Azokat juttassátok el, azokat az üzüket. Ezt most értitek? Értitek, hogy ez most nagyon bonyolult.
4: Nem lesz olcsó.
2: Hogy hívjatok fel azon a számon, a 06, nem tudom, majd mindjárt mondom.
3: Segítsetek.
2: Hát van egy élő rádió műsor, ti holnap után adásban vagytok. Hát itt vagytok.
4: Most egy Torgeres Sanyit én érted, nyomjak föl nálad?
2: Mindenkit, szemeim, füleim vagytok.
4: A legendát magát? Hát hogy?
2: Itt ültök, és itt van 1 millió segítő. Hát érted? Kell itt hétvégbe bockodni, kapjuk el őket szombat. Kell nekünk itt szórakozni ezzel? Hát kapjuk el őket. Mondjátok, hol?
1: Mondd a számot, Balázs.
2: Ennyi. Hát ez az.
1: Jó reggelt, mondd a számot.
2: Küldjétek el, azt vamzerkodjatok, azt vadásszuk le őket, azt menjünk haza.
3: Nem tudom, hogy érzek ezzel kapcsolatban, mert ugye...
2: Na nehogy már kiderülje, hogy őket segítitek.
3: Hát az is van, hogy tudod, hogy itt vannak ezek a szimpatikus bűnözők.
2: Igen? Ebből a bűnöző az talán igaz. Ebből a bűnözővel egyet tudok érteni.
3: Igen, meg itt van Balázs, ugye, aki ugye nem jön dolgozni emiatt, ugye két napig.
4: Érted, hát most ezek után még.
1: Feszültség. Akit felnyomunk, valakit nem?
2: Jó, akkor a 24-ből csak 12-t.
4: Jó.
2: Nekem mindegy, csak a párjának a felét. Nekem az is elég, ha elmondjátok, hogy ott láttátok a Svábit, akkor már tudom, hogy ott lesz vele a Vésbini.
1: No!
4: Gabi!
3: Na, én ezt elmondom.
2: Én a korkedvezményem mondom, hogy Gabi, gyere, ülj le, fölállok neked, legyen szabad hely, mert...
1: Na, kapsz a fejét.
2: Hosszú ez a nap, Gabi, gyere,
3: ülj le. Sebestyén Balázs, most kihívtad magad ellen a sorsodra.
2: Nem, most, hogy tudom, hogy ez lesz, Gabi, mondom, nem gondolod, hogy nem fogsz kapni. Hát, vagy gyógyszertár a környékén fogunk keresni melleteket a Svábival. Hát, hol lennétek? SZTK és gyógyszertár.
4: Vagy kutyakalja, mert karcsikát is biztos viszik.
3: Az óriás, hogy karcsikára ráadták a kis narancsága jelmet
1: látni.
2: 6 napig kínozni ezt a kutyát, hogy cipeled magad mindenhol.
3: Karcsikának az nem kínzás, mert karcsik, a harci kutya.
1: Meg ő hozzá van ám ehhez szokva. Hát ő az András mindenhova viszi karcsikát.
4: Igen. Na jó, de nem menekül közbe, érted?
1: Menekül
4: hát
1: azért,
4: bemegy a tévéstúdióba.
3: Mi lesz, hogy a karcsikának PTSD-je lesz ezt a műsort?
2: Lesz, igen. Ja, úgyhogy...
3: A szállás nehezebb lesz találni kutyával, azt elmondanám, mert a vidéken azért az ilyeneket kikötözik az udvarra, csak mondom.
2: Igen.
1: Azért már, hogy kezdesz átlényegülni, mert látom a keki szín már ilyen
2: ja,
1: ilyen kicsit...
2: Ja, teljesen ez teljesen
3: volt, véletlen. Nem is vagy ilyen biztos, hogy tiszta, csak ez volt.
2: Teljesen véletlenbe öltöztem így igazából ma reggel. Jó van, gyerekek. Na, szóval, hogy azért én kicsit azért úgy ilyen bajtási segítséggel azért számítok rátok.
4: Itt hagysz bennünket, érted? Az még mi ez bajtáskodjuk.
2: Igaz, ez igaz. Két napra itt
3: kell, két napot még pluszba héten. Hát
2: segít neki, igen?
3: Nem tudom.
2: Kicsit dolgoznod kell? Egymás után egy-két napot jönnöd kell? Nem lesz az sok.
3: Én nem tudom, hogy ez jól esik nekem most
2: ne, különben. Ne legyen egy szűnnap azért közben, érted? Hát azért... 3 nap egymás után. Hát mi lesz? Hát péntekre már ki leszel?
1: Ki lesz égve?
2: Ki lesz égve? Ezek a
3: kolbászagú, leellőtű ilyen zsernyákok? Hát én nem tudom.
2: Igen. Na mindegy, hogy ez van, gyerekek.
3: De mindenképp a hallgatókat kérjük meg, hogy segítsenek hát nekünk, és aztán már mi Ferivel elmondjuk, hogy mi kinek segítünk.
2: Hát ez a segítségkérés, ez most a mi kis drága szekértáborunknak szólt, hogy gyerekek, írjatok az itt lévőknek, majd valamelyik jó indulatú talán, aki itt segít, ha már ilyen kutyák vagytok.
3: Hát annál összenéztünk, és úgy látod, mi Team Jakubcsek vagyunk, ugye?
1: Hát abszolút.
3: Már csak azért is, ugye?
1: Abszolút.
3: Úgyhogy akkor lássuk, hogy akkor?
1: Persze.
2: Semmit szerint, hogy órán belül őket kapjuk el először.
1: Ne,
2: Gabi elesik a cipőfűzőjébe, Svábinak is, de elmegy a kutyája. Jön a 7-es busz, az ott valahol keletinél elüti.
1: Van ott pár suta. Látok én ott abba sutákat. Arra gyunk annyi. Suta.
3: Városz, Szili. puhányok nyavaják?
1: Ah, úgy van, ahogy mondod, igen. Vannak abban, néztem a párokat én is, hogy kik indulnak, hagyjuk.
3: Erre viszont fogadhatnánk, hogy kifogásra kiesni. Okay. Nem fogadunk erre?
2: Gyerek, én ebben nem tudok részt venni.
3: Van egy ilyen 100 000 forintos tartozásod, Feri, hogy elfogadhatunk.
4: Milyen 100 000? Én? Neked?
3: Mivel? Annyit gomboltatok le rólam azzal, múltkor is Windlivel.
4: Ez van. Oda kell figyelni.
3: Most is hiányzik a költségvetésemből.
4: Oda kell figyelni.
3: Elmondanám neked.
2: Az, hogy most nyomtál sikeres Oti bulit, nehogy már Moszfádet is meg akarod nyerni. Nyugalom, csigavért, dőj hátra. Igen, Zsoti üreg a buszba 6 napig része jön. Lászarom, mi történik? Adjatok egy cívit. Nem érdekel. Mi megtettük, amit meg kellett, igen. Na jól van, gyerekek, megyünk. Nyomd, hírezni, reklámozni, kávét inni, zenélni, jövünk. Mindjárt a hírek után.
0: A Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztóvállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Amerikai erőcsatára Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkmentartók nem ivóvízminőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik légiósa a debreceni egyetem együttesének. Szécsi Patrik a Deac jégkorong csapatánál folytatja. A 26 éves védő a dunaújvárosi acélbikáktól érkezett a debreceni egyetem együtteséhez. Szécsi Patrik az előző idényben 31 Erste Liga mérkőzésen 13 pontot szerzett. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt is vagyunk, 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. És igen, és hát játékra is lehet jelentkezni, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni. Hát ez jó, jól elmondtam.
2: Igen, így általában akkor jelentkezünk.
1: Az évek is a rutin, így van. Jelentkezzetek.
2: Ha nem érzed, akkor ne jelentkezz.
1: Igen, ha akarsz játszani, akkor ne. Ha úgy érzed,
3: hogy akarsz. Ha nem hívnak, ne gyere.
1: Ennyi, ez van, gyerekek, ez van. Úgyhogy így állunk. Jó, egyébként mi a
2: ez mekkora volt az elnök úr?
1: Erről majd beszéljünk, ez már tegnap be volt készített, de ma megemlíthetjük ezt.
2: Jó, azért... akkor majd később.
1: Nem tudom, hogy kijelöl kell a Trumpot egyébként. Egy
2: fenyegetést kaptak, ha viccelsz, hogy az elnöki gépet, a Air Force One-t megsemmisítik, lelövik szét, szedik az egészet, és akkor betették a csávót egy ilyet. Na mindegy, majd akkor később megyük ezt elő.
1: Beszélünk róla. Hogy vagy magyar lesz-e? Nem, 12-én ez abszolút nem indokol, gyerekek, az mindig hónap eleje vagy hónap vége. Ezt egyelőre nem csináljuk. Gyónni se kell, nincs, hogy vagy magyar, nincsen. Hát most ez a hét végig megy. A jövő hét az egy kicsit csonka, de ezen a héten végig megyünk.
2: Így van. Így van. Hát már aki.
1: Már aki végig megy.
2: Végig megy, de mi végig megyünk.
1: Fura, egész héten itt vagyunk, ez nem is. Nem, de hogy egy hetet dolgozunk, vagy dolgoztok folyamatosan. Mi történik ezen a nyáron? Túl sok lesz ez így.
2: Nyári szünet van még.
1: Nyári szünet van, így van. Tehát ez most még így abszolút.
3: Mikor kapom meg a hónap dolgozója címet, hogy ez hónap elején, vagy elején végén? Ez hogy van ez?
1: Ennyi adásod a hónapban, a második. Mondjuk nekem meg a harmadik, nekem meg a negyedik. Tehát, hogy nagyon sokan nem vagyunk előrébb.
3: A pénteken összeszámoljuk ki, mit csinált a hét, jó?
1: Mondjuk ez most tényleg megrázó, ez a szerda-csüti péntek 3 nap egybe. Ez szerintem péntekre, mint a kutya, úgy ki leszel.
3: Na most ki vagyok, a gondolattól is. Már a gondolat is megviselt.
1: Ez most tényleg durva, hogy szerda-csüti péntek. Egyfőzámban aztán, nehogy aztán sok legyen.
3: Hétfőn is itt kezdtem, ugye?
2: Négy a héten. Várjál,
1: voltál hétfőn is tényleg. Voltál hétfőn is, így van.
2: Mindegy. Annácska, ha van valami kis ilyen serlegünk, vagy érem, az porold már le, hogy pénteken át tudjuk adni,
3: disznót,
2: jó?
3: Disznót a gyöngyök elé.
1: A hónap, az meg augusztus dolgozója. Igen. Na, mondja, Dana.
4: Egyébként visszatérve Moszfenti, de szerintem a menekülőket kellene támogatni.
1: No!
4: Hát szerintem jelentsetek, hogy hol látj. Hát figyelj.
1: Átbaszúr. Láttad azt a listát? Hát őket támogatod.
4: Hát itt a felületünk, őket
1: nem
4: kell.
1: Nem utáskodjatok.
4: Nehogy már.
1: Hát most te kivel vagy? Mit itt az előbb még velem volt? De kivel
4: most megvilágosodtam, hogy itt van egy hatalmas...
1: Mi történt?
4: Itt van egy hatalmas felület.
1: Igen?
4: Ez és nagyon-nagyon sok...
1: Igen,
4: nagyon
1: személyeskedni.
4: Igen?
1: És adjuk az esztem.
4: Kóboroltok országosan. Igen. Lehet nekünk megírni, hogy hol láttak benneteket.
1: Minket?
4: Hát miért ne?
1: Hát...
2: Na...
4: És akkor bemondja Eszter meg a... Bemondja Eszter meg a...
2: Nem várod.
4: Hát ez most hogy hol láttak benneteket?
1: Hát ez most nagyon rosszul esik. Hát kivel vagy te? Hát mit itt éltél?
4: Hát itt.
1: Hát itt együtt sírunk, együtt nevegyünk. Egy család vagyunk. Hát láttad azt a listát? Hát esnek kellnek.
4: Hát láttam.
1: Hagyjad már.
4: Suták.
2: Most kiben nem bízol?
1: Hát
2: suták.
1: Jó, most a Gabival jóba vagy, akkor ígérem, hogy még 3 napig kínozzuk egy kicsit. Hat jó? Igazából, ha nem kapjuk el a Gabit, az csak a Schwabinak. Schwabit kínozzuk vele. Szerintem a Schwabin lesz a leghálásabban, begyűjtjük őket. Itt vagyunk. Bírom tovább, kész. Végem van. Szóval, hogy jó, hát lehet ezt így is, Anna, lehet ezt így is, de...
4: Hát én mire használjuk, hogy a felületeket, kérem szépen. Lehet erre, lehet arra.
1: Nem várt helyről jön a támadás. Nem várt helyről jön a szúrás igazából.
4: Nem lesz itt a főnök?
1: Igen. Hát ezért segítsetek, hogy gyorsan. Ha elkapjuk előbb őket már, akkor itt tudok lenni pénteken. Csak mondom.
4: Az Eszter felé egy nagyon jó ajánlat.
1: Csak jelzem.
2: Mekkora lenni, hogy 2 nap alatt végez az egész műsor.
1: Szerda, Csüti, begyűjtjük őket pénteken, itt ülök reggel. Akkor egy kávés azt mondom, hogy...
3: Ne üljél itt pénteken, szerintem.
1: Legyél itt.
3: Nem, menjél csak vidékre. Oda menj, ott szeretnek téged.
4: Hurikázzál csak a 40 fokban.
3: Oda menj, így van.
1: Igen, egyébként tényleg. 8 órát a 36 fokos buszban a legkirályabb dolog, igen.
3: Ízadjon a kóbász.
1: Igen, igen. Híre valaki igaza, már Kaminski Fanny nem dolgozott annyit, mint Eszter. Csak nem annyi.
2: A pénzügyileg más mondani, volt, de...
3: Ha ez a referencia, akkor viszont beszélünk el a könyvelőmben, mert nagyon pénzek várhatóak.
1: Pénzügyileg más volt a konstrukció. Azt most olvastam, havi 86. 86M. 44 hónap, 6 milliárd.
3: Semmiért?
2: Jó, gyere, 0-24-ben készen lét. Nem aludt ő, ez a lány, ez évekig nem aludt.
4: Hát ezt én is elmondhatom, és is 84 millió.
3: Így is van. Így is van. Most az a havi 85 millió forint, tehát ez mit kárpótol rajta?
1: Igen, igen, de havi 86, az 2,2 MRD. Azt hiszem, hogy 44 hónap alatt, vagy nem is tudom.
2: Abban
3: azért lehet venni melatonit. 4 milliárd
2: valamennyi volt a vége.
1: 4 milliárd volt a vége?
2: Azt hiszem, ugye, én úgy olvastam, 4,4 vagy valami ilyesmi.
4: Több mint 20 azért millió az... per hét.
3: De egy garzonlakást tudott venni azért magának?
2: Egy kicsit.
3: Egy kicsit valami.
1: Ez kemény gyerekek.
3: Ezt láttátok a múltkor a kovászos uborkát?
1: Kovászos uborka? Az mi volt a kovászos uborka?
3: Hát ugye, hogy bizonyos embereknek van egy hatalmas sziklába vájt villájuk, amit ugye szintén egy rendezvényszervező cégen szereztek, ugye? Ezt volt ez az interjú.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: És akkor valaki lefotóztam, hogy van ez a nagy villat, olyan nagyon modern, nagyon ilyen. Jaj. És akkor ki volt rakva a kerítés egy ilyen kovászos uborkat, tudod, rajta a tányérra, mert ugye kovászolták. És tehát, hogy akármennyi pénzed van a végén, úgyis csak egy jó kovászos uborkára fogsz várni. Ugye,
1: az valaki jó kovászos uborkát csinált.
3: Ő. Ha igen, a Balázsnak volt az
1: zseniális.
3: Ki volt rakva, és írták a kommentet, hogy kedves Balázs úr, nem gond, hogy elloptad összes pénzünket, itt annyi, hogy a sose lehet kirakni a direkt napra a kovászos uborkát, mert szottyos lesz.
1: De ez az nem fejezett építkezés, ott valaki kovászos uborkát csinál?
3: Ott lakik valaki, ez nem, az be van fejezve.
1: Ja, hogy ezt befejezték?
2: Nem, a Balázsinak az izét, mondod, itt a budai világ.
1: Nem, akkor nem a betonból kivált gyönyörű, az Tihanyban van.
2: Saját ubi azért, ott csak azért más.
1: Buborékul a kis kovi ubiba, a kis szép
3: gyakszíves. Vagy ezt még a maláj, nem tudom, intézője csinálta, de hogy ki volt akkor, nem láttátok? Ez nem,
1: nem ez nekem teljesen elkerülte. Még most azért az utóbbi időben viszonylag keveset interneteztem, de nem láttam, ez nem jött el a kovászos uborka ügy. Nem jutott el, de szeretem, hogy hát figyelj, hát...
4: Szezonja van.
1: Hát mikor csinálj, télen csinálj azt az uborkát? Hát azért... Ára még azért elég.
3: Valaki küldje már el. Itt van, de most megtaláltam, csak nem tudom, hogy jó, mindjárt küldöm. Igen.
1: Na gyerekek, jól van.
3: Itt a villa?
2: És fönn van a kerítés, édes Istenem.
3: Igen, és igen, a kis türkisztányira le van, mi az így takarva teteje, hogy beköpjék. Na mindegy.
2: Július, van valami jó recept hozzá, vagy, vagy te is úgy csinálod, hogy a többiek.
1: Kemény gyerekek. Na itt van a játékosunk. Jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok! Flóra vagyok.
1: Flóra, mi helyzet, Flóra?
5: Minden oké, nemrég keltem. Lehet hallatszódik, de igyekszem energiát pumpálni magamban.
2: Igen, az kell, halljuk.
1: Kicsit átfér, igen.
3: Ugye úgy érzem, hogy azért jöttél, hogy kipumpált belőle a mi energiákat.
1: Igen, úgy érzem, hogy igen.
3: Ki szivattyúzásnak tűnik nekem inkább, mint pumpálásnak.
1: Kicsit olyan fáradtnak tűnsz, vagy mi a helyzet?
5: Jó, én igyekszem egyébként felpörni, meg amúgy tök jó nap lesz, jó hosszú, de jó lesz. Megyek önkénteskedni a szigetre, úgyhogy király.
1: Na, mi ez, miből áll?
3: Hentszer mi jöttél, vagy panaszkodni, ezt döntsük el.
5: És is.
1: Miből áll egy ilyen önkénteskedés, mit kell csinálni?
5: Hát a cégnek van egy alapítványa, és van ott egy udvar, ami ilyen fogyatékossággal élőknek van felépítve, hogy érzékenyítő programokat fogunk ott tartani, és igazából ilyen hozteszkedés ugye ebből áll. Múlt héten díszítettük fel az udvart, és most pedig ugye rendesen így a Sziget napon várjuk a látogatókat.
3: Hát két nap
5: az előtt, helye volt, csak mondtam.
3: Két nap azért még Balázs volt ott érzékenyíteni.
5: Igen, az a durva, hogy amikor voltam ott csütörtökön, el is ásadtam volna egy-két dolgot, de nem ástam el semmit, mert mentek a kollégáim a DJ Otira, úgyhogy nem volt ott muníció. Nem ástam el nekik üvegpiákat sajnos, úgyhogy de hát hallottam, hogy így is termeltettek, úgyhogy nem kellett oda semmi.
3: Hát ez csak Balázs volt, tehát a fogyasztás 70% volt. A maradék 65000 ember az csak ott lődörgött.
1: Igen.
5: Hát én valami unikumról hallottam pár napja, hogy ez nagyon
3: megválaszok. Feri volt.
2: Feri volt. A persze, én jártam egy teljes egy literes gömbbel egész este.
3: Én előbb, az a 3 méter tudtam menni az egy gömbbe.
2: Igen,
3: és utána pedig csak téged láttam a kóvályogja.
1: De még a Cornélis kezetekben nyomott egy üveggel, mert azt mondta, hogy hozott egy piát nektek, de mondtátok, hogy ti nem így isztátok, hanem egy egész üveggel kértek.
2: Bocsánat, az Cornél bármire is emlékszik az estében?
1: Az elején megvolt, azt mondta, hogy kértek egy unikumot? Igen, azt mondta, hogy jó, de nem így isztuk, hanem egy üveg, és akkor jó, akkor legyen egy üveg, és kaptatok egy üveget. Azt, tehát nem tudom, hogy ez az üveg, de hogy kaptatok tőle is egy üveget, mert hogy mondtad, hogy nem pohárba isszuk, hanem üveggel.
3: Cornél kavallérre itt a magát.
1: Kaptatok egy üveget.
3: Azt sem, mert Mustang Cabriót mondtam neki, mert azt is megvettem volna.
1: Ja, így van. Ja. Kivel játszanál, Flóra, kit választottál?
5: Eszterrel.
1: Így is van.
3: Titánok harca, úgy hallom, hogy...
1: Így is van, játszatok. Mehetünk, felkészültetek?
5: Hát, én nem, de...
3: Nem szabad felkészülten érkezni.
2: Kicsit így van. Flóra, egy picit higgyél magadba, kérlek.
1: Csak egy keveset.
5: Jó, 5 másodpercet adok. Oké.
1: Jól van, 3-2-1, tessék.
3: Flóra,
5: hello.
3: Tudtál igen. róla, hogy én is dolgoztam a szigeten?
5: Tényleg?
1: Mikor?

0: Talán volt, miben tolják a tolókocsi.
1: Kerekesszék.
0: Végtelen mennyiségű iratok.
2: És volt, amit elraktál?
0: Hát a kerekesszéket. Természetesen mai napig ott van a kocsim hátsó részén. És milyen fogsz...
2: Azzal szoktál irodába járni?
0: Mindenhova.
2: Irodába.
0: Mindenhova. Flór, azt mondd meg nekem, hogy pontosan mi a te dolgod ebben az udvarban?
2: Hosteskedni fogok. Elirányítom az embereket, útba igazítom, tájékoztatást adok, hogy mi folyik itt, ott, amúgy.
3: Na, ez is
4: megadja. Másodikra megadja.
3: Persze. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj, mert van egy plusz nyereményed is.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
3: Na, hát na. Ennyi. Köszönjük a játékot.
2: Nagyon köszi, hogy elfogadtátok, és egy utolsó mondatom lehet Eszterhez. Igazából erről akartam már beszélni. Én úgy most mondom, hogy nem. Azt akartam mondani, hogy meg szeretem már köszönni, hogy én korábban írtam neked Instagramon egy kérdést, a segítséget a előadással kapcsolatban, és hogy nagyon-nagyon jó fej voltál, hogy tök jó fej válaszoltál, és tök hamar, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
0: Ezt nem lett volna szóval, ezt megmondom, mert csomó embernek nem válaszoltam jó fej, és... Most akkor most egy kis deficit keletkezett így azok között, akik
2: nem válaszoltak. Nagyon hálás vagyok, az nagyon sokat segített, úgyhogy köszönöm.
0: Megírtam neked, hogy mikor kell nevetni, majd?
2: Volt egy tánkóda. Igen.
0: Jó. Akkor nagyon szívesen, akármiben is segítettem.
2: Tartom magam a tervhez.
0: Jó. Okay. Akkor tartsd magad a tervhez, és jó szórakozást neked.
3: Ciao.
2: Köszi. Sziasztok.
4: Hello.
0: Na mi van?
3: Csak kifújtam a levegőt. Fújtam egyet.
0: Azt hiszem, hogy kicsit a dohányzás megviseltsége, igen.
3: Egy szál cigim volt. Egy szál.
0: Azt mondom, már vastüdő.
3: Régen egyik a másik után. Egy nyomorúságos
0: volt
3: szál.
0: Volt egy nagy dohányos időszak?
3: Amikor ittam, akkor nagyon sokat dohányoztam mindig.
4: De már szerencsére nem is iszik.
3: De nekem is segített ez a szívóka, mert ugye mindenki IQOS, meg ízesített műnés, és abban nem szívsz bele, mert nem akarod utána, mert talán attól ő is undorodik. Cigije már valakinek alig van, és ettől valahogy én így a piálás közben cigiről álltam.
0: És akkor helyette mit csinálsz most?
3: Most... hiszem, semmit. Nagyon szolidva voltam.
0: Különben, hogy ugye volt ez a DJ ott is drogos dolog, hogy mi, hogyha ez így átkúszik így a Most Wanted-os dolog.
3: Köszönöm.
4: Rúgjál még egyet. Ez az.
0: Bedrogozták Bárdosi feleségét.
3: hogy követ ez az ügy most mindenhova, tudod?
0: Mi, hogyha nem, az ügy nem követem, mivel te vagy az ügy.
3: Igen. Na, gyerekek, nincsen nagy ügy, hál' Isten azért.
0: Túszul,
3: halljuk a híreket. Jól van, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azért küldjétek, hogy mi a helyzet, és így vagyunk jelen pillanatban. Jó, hogy tudjuk mondani, aztán belevágunk, itt vagyunk mindjárt. 7 óra van, jövünk a hírek után.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi, és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrep, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon!

0: Most időpontot a carglass.hu-n. Carglass javít,
1: Carglass cserél. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
5: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
4: A hitéleti képzések műhelye.
5: felvételi.drhe.hu.
6: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
7: Hű, stabil optikai net féláron.
8: Bizony, ennek a felesen tréfa.
7: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
8: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
7: Forró a nyár. Hűsölj a Mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a Mandula cukrászdákban.
6: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
9: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
10: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
11: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
12: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
13: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra.
12: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
14: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
15: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják! Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
17: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészébe ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát.
16: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében.
18: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
16: A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedülnevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház, Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
16: Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
20: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, 7 óra után 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Jön a hidegfront. Állítólag enyhül a forróság egy kicsit a mai napon.
2: Már itt van, ugye a tegnapi 36-38 helyett, ma ilyen 28-30 lesz, és aztán a hétvégére szépen visszakúszik. Egynapos. Ez csak ahogy elindultok, ne rohadjatok be a buszba az első napon.
1: Az íze véget, csak úgy
2: szegény, jó célja, hogy izzad. Oh.
1: Igen, de meg ott letekeri az ablakot, mi ott üldögélünk, aztán a buszba hátra, aztán ott vadászunk ezeket a kis félnótásokat.
2: Menekülnek, futnak.
1: Igen. Most az van, hogy egy ilyen nyilvános rendezvényen indulnak el. Te megőrülsz, leteszed a hajad. 10 óra keleti pályaudvar, és ott elengedjük őket szélnek. Tehát ott teljesen nyilvános a sztori.
2: Még a keleti büfébe ültök egy
1: órát. Mi még egy órát várunk, 10 órakor bárki odajött megnézni az elengedést. Ahogy elindulnak, elkezdenek rohanni. Ez lesz egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános elengedést. Teljesen beteg a helyzet, és ott fognak elindulni a sárga narancs ruhában.
2: Esküsét szereztetek egy rabszállítót.
1: Minden van, persze. Hát persze. Hát az jönnek, és 10 órakor veszik a nyakukba majd a kialakító stratégiájukkal van nekik, nem tudom a várost, de nyilvános az esemény. Tehát oda csomóta fogjuk jönni, és megnézik, hogy ott bockodunk, hogy elindulnak 10 órakor a keleti pályaudvaron. Ja. Úgyhogy oda kell majd nekem elrohanni. Ausztriában is hűvi van, írja valaki, hó még egyelőre nem lesz, de jócskán lehűlt az idő. Na most mitől hideg front az, hogy egyébként 32 lesz ma is?
2: Tehát, hát
1: hogy
2: az eddigi 40-ekhez képest, szerintem ja, ahhoz értem. Képest igen.
1: Ja nem, 29, holnap is, és aztán hétvégére jön vissza a jó idő. És nézem a jövő hetet, meg vagyunk, jó. Jó lesz, gyerekek, nem lesz eső, nem lesz szél.
2: Már 19-20.
1: Most már mutatja a naptár, ránéztem, és sütni fog a nap, úgyhogy jó idő lesz. Azért ott még jó lenne, ha nem egy ilyen szakadó eső, hidegfront, nyárzáró hidegfront. Lassan fordulunk erre. Augusztus 20, 4 napos ünnep, nyárzáró hidegfront, ezek megérkeznek.
2: Utána bezár a Balaton is.
1: Zár a Balaton, kiürülünk, iskola kezdődik. Ne is beszélj még erről, jaj, nem akarom.
3: De az augusztus 20, akkor úgy jól hallottam, hogy akkor egy ilyen szintén DJ rendezvény lesz, nem?
1: Hát augusztus 20.
3: Hát itt Pesten is, hogy úgy láttam ott a internetekből, hogy itt nem tűzijáték lesz, hanem valami mulatság. Népünnepé,
1: visszafogott tűzijátékkal. A budapesti
2: semmi tűzijáték nincs.
1: Valami lesz.
2: Valami csak lesz.
1: Meg ugye ennek egy részét előre kifizették, nem tudják lefújni, de visszavesznek belőle, és mindenféle mulatságok lesznek itt aztán Budapesten. De nem lesz akkora.
3: Konkurens DJ üti fel fejét.
1: Tessék?
3: Konkurens DJ-t már
1: Hát nézzünk a körmére azért, hogy aztán túlnője magát.
3: Elmondanám, hogy amúgy már szerveződnek alternatív rendezvények is, mert például tényleg a nyestes csoportban feljött, hogy
1: igen,
3: hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen közönség találkozót, hogy csajok, pia, nyestek, amik el, és hasonló ilyen DJ-oti vonulatról van. Szóval elég sokan vannak a csoportban, úgyhogy kérnék a helyetben, aggódnék.
1: Kezdődik valami kis ellenszerveződés.
2: 100 000 résztvevőből mennyi lesz a nyest?
3: Hát ugye minden részre jut egy nyest.
2: Egy nyest, tehát 50-50.
3: Tehát, ez a beugró. Tehát, hogy akinek nincs nyest
2: nélkül nyestje, nem tudsz jönni.
3: Így van. Ez egy pesti nyest lesz.
1: Valaki már kérdezi, ti mit főztök karácsonykor? Egyébként lassan, gyerekek, most ezt jegyezzétek föl, hogy ez pikpak itt lesz. Tehát ez olyan gyorsan lesz itt, hogy arra ráfordul, és felfogni se tudjuk, hogy most volt jár, nézd meg. Már egy Black Friday.
3: Én már húsvétot szervezem, mondom nektek, srácok, tehát.
1: Már húsvét szerveződés van?
3: Így van.
1: Tényleg? Na jól van. Oké, Ausztria 18,5 fok, oda is megérkezett a hideg, de most nekünk nem hideg kell egyébként, nekünk egy pici eső kellene, nem?
2: Az viszont nem lesz.
1: Az nem lesz az. Nagyon, mert hogy jó, hogy lehűl az idő, de azzal azért olyan nagyon nem vagyunk beljebb.
3: Az erdők nagyon keményen néznek ki.
1: Nagyon. A fahullás vagy a levélhullás az ugye nem csak az ősz miatt van, az a szárazság miatt is, hogy ilyenkor még nem dobnak le levelet.
2: Igen, egy csomó helyen októberi már a szín.
1: Igen.
2: Bebarnult, ledobta a levelét, nálunk is van egy csomó ilyen fa, és így nézett, hogy hello, nem korai? Hát sajnos nem.
1: Igen, ez a szárazság miatt van, tehát ez nem az őszi levélhullás, igen. Tarlós idejében ilyen gyorsan nem telt az idő. Igen, ez egyébként így van. Na, azt mondja, hogy a VB már a kanyarba sincs, és megjelenik itt a zenéje. Ez a Shakira, ez VB zene volt? Ez a Burna Boy, ez VB zene volt? Nem tudom, ez egy gyengébb Shakira, ez nem annyira erős dal. volt neki az a vaka-vaka, meg vaka, a nem a...
2: De ez ő ilyen official dalszerző lett, vagy...
1: Mindig ő kapcsolódik a foci VB-hez?
2: Ez most volt.
1: Most volt, igen. Az is, gyerekek, mikor foci VB döntőt néztünk, az nekem olyan, mintha most 2 hónapja lett volna, és 3 hete volt a döntő.
3: Jó, most akkor engedjük el a demenciádat. Igen? Egy kicsit, egy pillanatra, és
1: nektek értem... nem telik lassan?
3: Nem.
1: Gyorsan nem, telik.
2: Gyorsan, mindenki.
3: Normálisan
1: nem tudom, most mi van. Normálisan
3: átlagosan
1: telik.
3: Átlagosan telik. És beszéljünk arról az otthoni challenge-ról, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártna, ha elmenni,
2: de
3: hogy...
2: Erkére.
3: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahova beengednek gyereket a városban. Az összesre.
2: És mennyire tartotok?
3: Kettőn voltunk, ma jön a harmadik.
2: És mennyi van összesen?
3: Hát körülbelül szerintem 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
1: Na de várja, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
3: De van kint medencéje, hát az, ami nem termál. Akkor hát mi az?
1: Nálam is van medence, de...
2: Mégsem engedi be a gyerekedet.
3: De ott az... van, ott van, kint van a vízes medence, ami nem termál.
1: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek! Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
2: Nem szól. Ugye?
1: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apuka egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
3: Hát vannak ilyen kanibálos strandok, amiről te beszélsz, ez is van, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést.
1: Na igen.
3: Tehát, hogy azt vár, tehát az első börtönetre vágyok. Ugye, hát ami nagyon tetszett nekem, hogy tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
1: Csillaghegyi? Milyen híres?
2: Az menő.
1: Híres.
3: Nagyon menő.
1: Csillaghegyi, ezek jó strandok voltak régen.
3: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy 7 éves hormas srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
1: hát, hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukával.
3: Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencéből, hogy egyen, fiam, egyen. Nagyon durák ezek az ilyen roppanós hidegvizes medencék.
1: És jó, de tiszták ezek a strandok. Tiszták. És én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
2: van
1: mi jön a hátából.
2: Van az a mennyiségű klórhaver, ami mindent
3: eltakar. Mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a Csillag egy például nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leér a lábam.
2: És
1: kicsit megmerülted? Megmerülted a medencét? Igen.
3: Ennyi volt a reakció.
1: Többiek meg berohadtak. Hullám! Végre a hullámszolgáltatás! Hullámszolgáltatás! Nem tudom, az Eszter beesett a vízbe. Kérem, jöjjön ki, hozzá ki a gyereket.
3: Ez csak egy hulla. De hogy igen,
1: és így szóval... kidobod magad a strandra?
3: Én
1: rengeteg
3: strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni ezen a lupatavat.
2: Ne fenyeges.
3: Megvan még a lupat?
1: És a lupat is egy nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jó fajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérbe kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lábát. Ne Dennis szemmennyi, nem engedi be.
3: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
2: Szóval jó, azért... strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
3: Figyelj, voltam, kenyér, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
1: Megőrülsz, menza van a strandon.
3: Igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
2: Rendes kajákkal.
3: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok vannak. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol elment egy kicsit gasztróba, de azért a hek meg az
2: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
3: Mernek. Van volt már? Szürke volt. Is.
1: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
2: És az, amit csak
1: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strandél, mindig a ütőtáskás szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
3: Erre nagyon rátapintottál a csúzda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
1: De azért megcsúsztad.
3: Nem tudtam megcsúszni, mert
1: fölmásztál
3: volna.
1: és a lányod meg hátul, hogy csúszszál már.
3: Azt kellett volna, hogy lenne egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
1: Igen, igen. Ennyi, igen. Ja, a római fürdőm volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig írták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit a kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, hogy 2:03 alatt jöttél le, és ha 2:02 csúsztál,
2: akkor
3: elküldtek egy jégkrémet.
1: Persze, hát ez volt,
3: jutalom.
1: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1:98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van még
3: Van hullám. Van hullám. Igen, igen, igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak gazdodik egy hát, meg egy férfi testünket, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod így,
1: ez csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagy. Most nem úgy, hát tudod, hát azért...
3: Na most mire gondolsz?
1: Hát hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
3: Főleg, még soha értem, nem volt szemű a fertőzésem.
2: Tele van, hogy hívják Kati?
1: Hajszállal szőret. Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
3: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, ráti szem, vagy azért kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha, úgyhogy ilyen
1: jó, szerencsés vagyok. Van-e törölköző szép, van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember?
3: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
1: Igen, van árnyékban
3: hűsülő. Én vagyok a törölköző szép és a hűtőtáskás.
1: És a menü még mindig a hotdog, a burgonya, a hamburger és a kukorica? Tehát ez van körülbelül?
3: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílussal lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kocsi!
2: No!
3: És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
1: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
3: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
2: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
3: Apuka az egészet
2: apuka
3: nem
2: egész
3: akarta.
2: Máshol lenne.
3: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
2: Ezért megyek, játszom vele így.
3: Ezért mindig jó.
1: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdákon, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
3: Ne.
1: Van ilyen? Láttad, hogy nem lehet ilyen.
3: Hát, de akkor csak odakod, az arrébb lököd. Menj arrébb! Takarodj!
2: Mi az, hogy csak felállítod? Lehetősége a csúszdának, gyerekek.
1: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki tizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
3: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
1: Lemérlegeled a felnőttet?
2: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most mér én megyek, azt
1: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
3: Én az
1: minden kört én nyernék.
3: Az ózolatában megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
1: Igen, bír ez az építmény.
3: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezredesen ragasztva?
1: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát, hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
3: Ez most fognak jönni a Palatinus. Az is
1: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
3: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
1: Szeretik?
3: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
2: És oda lehet gyereket vinni?
1: Oda bejezzére, persze, az kifejezni.
2: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
1: Az fürdő, az várjál, az más.
2: Nyugodtan lehet pihenni.
3: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
1: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
3: Hm? Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikával az orrából, majd csak egy egyszerű mozdulattal, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
2: Jó, pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
1: Persze, törölköző szép, ez a neve. Az mi is így hívtak, törölköző szép.
3: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
1: Az minden, az abban még az a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégoksival a hollalat.
2: Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
3: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri.
1: Köszönöm, hogy megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
3: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont egy medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni ez a fickó ebbe a fecskébe.
1: Tehát egy szőrt.
3: Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt. Hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez egyáltalán...
1: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
3: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésű, amivel
2: beigazítja.
3: Igen, persze. De az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod? Tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol leeldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
1: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
2: Keveseknek áll jól. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
3: Személyes kedvencem a lazán, ugye megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
1: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel kívül, és egy 4 liter vizet.
3: Igen, ezt abszolút.
1: Pistike hatalmas takoncsikkal az órán elúszik melletted.
3: Figyelj.
1: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
3: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökőkút vagyok, te meg nem vagy szökőkút vagyok. És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Mint a Harry Potterbe. Bizony.
1: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami dura fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Hogy mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyjon, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba a vízbe.
3: Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt. Anyám mesélte nekem, hogy gyerekkorában ezeket gyűjtötték.
1: Micsoda?
2: Mondjuk izgalmas gyerekkorom volt anyádnak.
1: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bönnültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor sok mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
3: a
1: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja? A meleg leszedi rólad a bőrt?
3: Nem.
1: Kihűlik a hajad a melegben?
3: Nem, csak azt nem cserélik. A termálvíz nagyon mélyen, és akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... van benne emberi maradványok? Van, és akkor jó. Mi van?
1: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
3: De akkor voltam már a Csepeli strandon.
2: És?
3: Gatya, nem.
1: Jártam.
3: Figyelj,
2: Cseperre
1: mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli Sandra. Hát azért az Mória bányája. Azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus, azért ott bemész a vízbe, ott még te is pöttyösen jössz ki, pedig aztán nem vagy érzékeny.
3: Azt mondom, talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű, de tényleg ránézzek képekre, gyönyörű, és a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást.
1: Nem túlzok. Felfoghatatlan.
3: Pesterzsébeti Jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincseltek és elvitték. És mondta a lányonak, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
2: Azonnal.
3: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
1: Mondom, csodát látsz. Csodát látsz.
3: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik oda, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
1: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete százhányát leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
2: Ő a napi mosgást csinálja.
1: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted? Szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
2: Na egyébként ő a fecskés.
1: Hatszor ugranak a gerincére.
2: Ő a fecskés.
1: Ő a fecskés, persze. Ő megúszta. Nagyon jó.
3: Ja, a másik, azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, ben úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
2: Hát ki jön innen most?
1: Zseniális.
3: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, szólt. És aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt ez az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
1: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
2: Nem tudsz elmenni a budiig.
1: Igen, úgy csinál az anyukáj, mint a senki nem venné észre, hogy Pistike 4 méterre bogrodzottul éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
3: Nem hiszem, hogy kijön bárki a vízből pisiljen.
1: Egyébként ez jó. Minden szerintem... WC. Úgy ott a medence.
3: Figyelj, tehát hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
1: Igen. Tehát... Szalasz híre, kedvem támadom ezt azt inni. Igen, de ez menő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod.
3: Igen, ezeket én őszintén strandok. Megmondom neked, hogy mindegyik élvezhető, és amúgy tök jó.
1: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
3: Szerintem fülőrvában nem lehet megismerni engem.
1: Hára gondolsz, hogy mi a igen. Fürdőruhában el tudsz vegyülni, szerinted? Tehát ez úgy van, hogy...
3: A speciális testalkatomnak hála. Bármikor átkezom magam.
2: Nem engedi, hogy oda jöjjenek.
3: Így van. Egyrészt másrészt pedig az van, hogy szerintem akkor mindenki annyira el van foglalva azzal, hogy nézze a fecskés embereket, hogy senki nem látja azt, hogy én ott vagyok. Nem tudom,
1: igen, mindenki a saját világát menedzsel egy kicsit a strandon. Igen, egyébként valahogy abba vagy ott, igen.
3: De ahol eddig voltam, azok mind nagyon jók voltak. Szóval lehet, hogy érted, van ilyen is, de én ezt nem veszem észre. Át kell adni magad a főtt kukoricás fiúknak, és kész.
1: Na jó van, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, ha van közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznek a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte. We'll be right back. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
13: Ahó! Stabil optikai net féláron! Ennek a fele sem tréfa!
19: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
20: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
21: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu
22: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
23: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
25: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
26: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
25: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
26: Reklámkukac mcdb.hu.
27: Reklámot hallottak.
28: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztóvállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Amerikai erőcsatára Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztóvállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkfenntartók nem ivóvízminőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az asszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit.
28: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
29: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
28: A DV Parking információit hallották.
29: amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horvát az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik légiósa a Debreceni Egyetem együttesének. Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Esik a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk ám.
2: Megjöttünk. Na mi van?
3: Jaj.
2: Mi van az olasz embereinkkel? Mi van a tegnapi csapatunkkal? Fogadásokat kötöttünk, hogy hol lesznek.
3: Én szerintem itthon vannak már. Szerinted mi volt, hogy nem tudják, hol vannak, és Juli mondta azt, hogy már várnak a repülőre.
2: Ugye tegnap egy csapatba botlottunk, akik tőlünk kértek segítséget, hogy vigyük haza őket. Nem tudunk azért mindenkit hazaszállítani így ebben a formában.
3: Ott nem tudom, mi volt a vezérelve egyébként, amikor mi eszükbe jutottunk.
2: Hogy szóljunk valakinek, igen, hogy vigyék
3: igen,
2: haza
3: igen,
2: őket.
3: Igen, tehát hogy vagy, mit tudom, 2000 kilométerre Magyarországtól, és azt mondod, hogy fölhívom a Balázsékat, ők biztos meg tudják oldani, hogy a katániai reptérről eljussak Magyarországra.
2: Na most kiderült, hogy a 3-4 csapat az hazajutott, mert ők busszal elmentek, és akkor belefutottunk egy 10-5 társaságba, akiknek viszont semmiük nem volt, és ugye most azt tippeltük, hogy hol lesznek. Ugyanott, nem tudják, hogy hol, már hazajutottak, vagy teljesen máshol vannak, és megígértük, hogy ma még egy kicsit foglalkozunk velük. Egyébként beszéltünk a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, és vulkán kitörés miatt nem voltak gépek. Lezárták a katániai repteret.
3: De ők értesítettek mindenkit, szóltak. Csak aki nem közvetlenül náluk vett, az ugye nem kapta meg az értesítést, mert ő a Wizz Air az irodát kell, hogy értesítse. Az iroda meg elfelejtett szólni. Hát van ez így.
2: Jó, mit mondtok?
3: Szerintem itthon vannak.
2: Szerintem itthon vannak.
3: Igen, szerintem megoldódott tegnap. Valahova átkerültek.
4: Nekem fogalmam sincs, miről van szó.
2: Egy 50-es volt a tét, csak mondom, várjál.
4: Mi van? Esetben szerintem még nincs
3: el. Nem is mondtunk pénzt, ne szórakozz már.
2: 50 volt.
5: 50?
3: De hogy volt?
2: 50.
3: Nem mondtunk pénzt.
2: Én emlékszem.
5: Én 100-ra emlékszem.
2: Volt tét, akkor én emlékszem, én tényleg mondtam.
5: Tényleg, tét. Igen. Volt tét.
2: 50, és az volt, hogy aki, és...
3: Hazud, kutya, hazud!
5: Hát meghallgatom.
2: Challenge-et hallgass vissza.
5: Oké, meghallgatom.
2: Challenge-et vissza. Na és ki van most akkor itt?
5: Péter.
2: Tehát még él. Ez jó. Akkor még már vonal van, de a szervkereskedők és az emberablók nem rabolták el. Péter, jó reggelt!
6: Ciao, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok. Hál' Istennek nem rabolt el senki. Úgyhogy tegnap kicsit hánytatottam, de a csapat annyira összedolgozott. Igazából az volt a lényeg, hogy én biztos, hogy hazakerülök a gyerekekhez, mert ugye ők Pécsen várnak engem.
2: Tudjuk, hogy tegnap elmondtad, hogy
6: nagyon
3: fontos.
2: Ez kicsit beragadt neked.
3: Ez a kifére.
2: Ez beragadt, ez olyan, mint a Palacsinta király, Józsi. De hova
6: üdvözlöm,
2: mész, várj,
6: a fiaimat, itt Bálintot és Kerét üdvözlöm őket, haza fogok kérni, minden oké lesz.
2: De hova utazol, azt még nem mondtad, hogy hova mész velük?
6: Remélem, hogy ott is van vulkán, de ott most szunnyal, úgyhogy ott nem lesz gond talán.
2: Hatszor, jól értettük el, hogy akkor végül Tenerife. Aha, jó, oké, merre vagytok most, Péter, mi a helyzet?
6: Most Bárin vagyunk, egy ilyen kis 10 órás buszozás után, ami 3 átszállással járt, egy kis kompozással, de ideértünk, úgyhogy
3: na most Péter,
6: az elég kemény hát volt, Katánia, 10 órás buszon.
3: Katániából Palermo van 200 kilométerre 2,5 órára, Bari pedig ugye Szicíliából át kell kompoznod, keresztül menni a Csizma órán. Miért pont Bari?
6: Mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy erre a buszra jegyet tudtunk venni, egy olyan helyre, ahonnan fel fog szállni ma repülő, és haza tudok menni fel jegyet. Semmi más opció nem volt, de tényleg bérautó, semmi. Tehát mindenki ugye olyan szinten elkezdett, ugye nem csak magyarokról van szó, hanem bármilyen nemzetről, aki ott volt, az próbált eljutni a szigetről, és opcióban annyira túl volt terhelve minden, hogy nem volt más lehetőség, és hogyha a csapat, akivel együtt vagyok, tényleg nem tesz meg mindent, és tényleg mindenki összefogott azon, hogy megtaláljuk azt az egyetlen utat, hogy olyan helyre eljussunk, hogy tovább jutassak és hazajutassak.
2: De hogy ma kell hazajutnod, mert hogy mi van, hogy hát, utazol, nem?
6: Hát igen, nekem azért kell ma hazaérnem legkésőbb, mert holnap már úgy, hogy a bőröndömet ki se tudom pakolni.
2: De mit csinálsz, hogy mi van, hova?
6: Mert én megyek Tenerife-re.
2: Jaj,
4: kis Willy fog.
2: Ja, igen, Tenerife, jó, bocsánat, igen.
4: És
2: ma délután jöttök Báriból haza Wizz Airrel.
6: Igen.
2: Lehetőleg azt ne kissétek le azt a gépet. Hogy szálljatok arra a gépre, mindenképpen föl, szálljatok föl a gépre.
6: Hát most képzeljétek, hogy a többiek úgy döntöttek, hogy olyan szép itt minden, hogy ők rajtam kívül még egy ember jön velem haza, és a többiek úgy döntöttek, hogy még kockáztatnak, és még itt maradnak egy napot, ha már idáig elvárjuk.
3: Zseni a csapat, ha a vizet kifizetés.
2: Zseni a csapat. Két napot utaznak, hogy ne szálljanak föl arra a gépre, ahova most mennek, de inkább maradnak. Az egész csapat nagyon erős, nagyon durva.
6: Nem, de ők holnapra ők is vettek jegyet, de ők pihennek még, mert az elég kemény volt ez a tegnapi nap.
2: Hát igen, azért, neked ugye
6: utána két
2: kell.
6: Kilométert húztam a bőröndömet itt az utcán végig, mire idejöttünk, mert az nem kemény. Volt Uber itt. Nem volt Uber egyébként, mikor a buszról leszálltunk. A busz megállótól idáig a szállásig, amit találtunk, úgy kellett végig cipelnem a parti nagy bőröndömet, meg a hátizásban. Kemény volt. Kardió meg volt tegnapra.
2: Uh-huh. És mindenképpen ma kell itthon lenned, ugye? Mert hogy...
6: Nekem mindenképpen otthon kell lennem.
3: Vár valaki?
2: Ahhoz, hogy?
6: Hát, hogy elinduljak Tenerife-re a gyerekeimmel. A gyerekeim, a két gyermekem otthon vár, Bálint és Keve. Ott Pécsen várnak engem, a bőröndjükkel bepakolva.
4: Különben vannak gyerekeid?
6: Hogyan?
2: Hogy vannak gyerekeid?
4: Vannak gyerekeid különben?
6: Igen, vannak gyerekeim. 23 és egy 13 es fiam van.
2: Ja, na, és miért nem mész egyenesen onnan Tenerife-re?
6: Hát, hát azért, mert van egy repülőjegyem, és nem akarok még egyet venni, tehát azt így buktam volna, ugye van három repülőjegyünk, a két fiamnak meg nekem, ugye, de akkor buktam volna, ők elindultak volna, akkor ketten, ja, vagy legalább azt te bukjuk el, és nekem új jegyet kellett volna
2: venni. Nem kérdezem, hogy ők hol várnak?
6: Pécsen,
2: mert hogy utaztok.
4: A gyerekekkel?
6: Mert már rá volt zsírozva nekem, csak nem volt így ennyire kicentízve, hogy így fogok hazaérni. Hát. Vagy. Tehát ez nem volt belekalkulálva ez az otthonadás, ez az itt kis hesszentés, ez nem volt.
2: Jó van, akkor megnyugodtunk, akkor megvagytok, a csapat fele reszkírozik és marad, viszont te jössz.
6: Én jövök, és otthon leszek ma délután Ferihegyen, és föl kiposztoltam, hogy ki tudna hazavinni, és annyian jelentkeztek, hogy már azt tudtam, kit választak, aki hazafog.
2: Bécsbe?
6: Hát a Ferihegyről Bécsre. Igen, azonnal.
2: Hát egy Bécs azért az Ausztria, tehát oda azért sokat kell menned, Bécs. Hát,
6: Pécs!
2: Ja, Pécs! Elharapulj, bocsánat, Pécs!
4: Jó, de a gyerekekkel?
6: Igen, Pécsen vár a két fiam.
2: Igen, mert hogy mész.
6: Hazamegyek Pécsre, bepakolom, vagyis nem pakolom, mert nem lesz időm kimosni a cuccaimat. Ők bepakolják az ő bőröndjükkel.
2: Barcelonába.
6: Aztán nem, Tenerife-re.
2: Ja, bocs. Jó,
3: de Pécsből indul a Tenerife-i járat?
6: Nem, visszamegyek Ferihegyre és onnan.
2: Keménybe vagy, Péter, az vagy keménybe vagy.
6: Keménybe, hát elvégé, na most elég keményen nyomtam végig.
2: Jó, de akkor az egész csapat nem lehet, hogy mindenki fölül arra a repülőre, Péter, mit szólsz? Lebeszéled arra, hogy ne maradjanak ott, mindenki menjen veletek bárhova.
6: Én próbáltam lebeszélni őket, de nem lehetett.
2: Kalandvágyó egy brigád vagytok, nagyon jó. Jó, oké, akkor figyelj, akkor neked drukkolunk egyedül, hogy hazagyere.
6: Ja, hát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy az egész csapatnak egyébként még egyszer itt a rádión keresztül is Vikinek, Szemirának,
2: Ne, azért nem mondd végig. Hát csak az egész csapatnak úgy, ahogy van, igen. Hát most
6: igen, mert ők tényleg megtettek mindent, hogy idáig eljussunk, és ez volt az egyetlen opció, az a vacak busz, ami, és nagyon necces volt, hogy a buszra felszálljunk, mert az utolsó egy percben ért oda Fábio, aki még le kellett, hogy rakjon egy autót, hogy eljussunk a buszig.
2: Fábio, jól van. Egyébként mi beszéltük Fábio, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, hogy próbáljunk nektek segíteni, és ők elmondtak, hogy az egész repteret lezárták, tehát ez úgymond ilyen Viszmajor, amiről ők nem nagyon tehetnek igazából, és azok, akik megkapták az üzenetet, azok ugye föl is tudtak szállni aztán a palermói buszra.
6: De mi a repülőtéren találkoztunk olyan magyarokkal, akik tényleg a Wizz Airen keresztül, mert ugye ez volt, hogy mi nem a Wizz Airen keresztül foglaltuk, és ezért nem kaptunk értesítést. De ott olyan magyarok voltak, akik a Wizz Airen keresztül foglalták, és nem kaptak, ők se kaptak értesítést, ugyanúgy értetlenül ártak az egész előtt, és a másik probléma, hogy ott a pultnál akkor egyáltalán nem mondták,
2: igen,
6: azt, hogy az a gép,
2: tegnap, igen,
6: mert
2: igen,
6: még
2: igen,
6: olyan
2: igen,
6: információt is kaptam utólag, amit nem tudom, hogy igaz-e, hogy az végül Palermóból nem 9 órakor indult el, amire esélyünk se volt, hanem csak 7 órakor indult el.
2: Beszéljünk Fábióról. Fábio jó képű?
4: Ez egy Skoda Fábio?
6: Nem Skoda Fábio.
2: Jól van, Péter, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
6: Jól
2: neked
6: van.
2: Akkor nagyon jó utat Madridba a gyerekekkel, és...
6: Köszönöm,
2: Tenerife-re. Érezzétek jól magatok, reméljük, ott már nem lesz semmi baj, és az egész csapat megvan, megvagytok, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
6: Megvagyunk, most már minden oké, úgyhogy köszönjük szépen azért a segítséget, meg mindent, meg hogy részt vettünk itt ebbe szóval jó volt. Na, utólag ez egy izgalmas kaland volt.
2: Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, és csók a csapatnak. Lehetőleg mindenki szálljon föl a gépre. Ciao, ciao.
3: Hello!
2: Megvannak gyerekek.
3: Hála
2: Istennek. Várj, ugye ez egy folytatásos sztori, tehát csak azt tudja, aki tegnap velünk volt, mert hogy ők SMS-ben küldtek segítséget, és ha hallgatóink segítséget, akkor próbálunk segíteni, de a brigád már tegnap éreztük, hogy nagyon erős. Tehát na, többen beleszóltak a vonalba tegnap, átkért egy csaj a telefont, visszajött Péter, tehát erős a brigád, és ők ma nem szállnak fel a gépre.
3: Na, erre adjatok magyarázatot.
2: Imádom. Tehát,
3: tegnap

0: Forró nyomon.
1: Szerintem Máté Krisza nem volt annyira forró nyomon, amennyire ők forró nyomon lennének.
0: Azon, hogy én ezt élvezném, én ilyen tévéműsorokat akarok látni, amikor minden, ami nagyon egyszerű, azt meg lehet így háromszor maga körül tekerni, és na ezt akarom. Igen.
1: Tomi csak annyit írta, hogy én inkább most kiutazom, és beleugrom a vulkánba. Én most kimegy, és azt mondja, jó, hát ez akkor el.
2: Mondjuk lehet, hogy a többiek azért nem jönnek, mert nem akartak Péterrel utazni.
1: Az is lehet, igen. Jó, de segítettünk, megvannak, úgyhogy ma remélhetőleg a csapat hazajön, ez nekünk azért hosszú munkába tellett, itt még Anna kontaktált velük, úgyhogy próbáltunk nekik fuvart szerezni meg. Segíteni, nem volt egy egyszerű történet.
0: Ja, Istenem, szeretem azt az egészet.
2: De Tenerife szép hely vajon?
1: Egyébként igen. Egyébként
0: de
1: igen.
0: Onnan hogy fog hazajönni?
3: Na, nagy kérdés.
1: Igen. Azért a két gyereknek se egyszerű minden helyzetben. Nem így ebben a formában. Na jó, a gyerekek. Küldjetek közlekedés, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Jó, ha van valami, akkor írjatok. Félpályás lezárás pályamunkák miatt, emiatt nagy dugó az M7-es 78-as kilométerénél. És... ja, igen. Ennyi. Igazából van még egy Csalgó-tarjáni hírünk, de ez nem annyira fontos. Jó, úgyhogy ha láttok valamit, akkor küldjétek. Mi a helyzet, Anna? Mit tudtál még meg?
4: Hát kérlek szépen, hallgattam a megszólalást. Sajnos igaza van Balázsnak.
2: Nem áll, hogy 50
4: ezer? 100.
2: 50 ezer?
4: Én mondtam, 100.
1: Én is ugye
4: a vizeres megszólalunk után 100. Kivettem a hanganyagot.
2: Mi 100 ezer forint?
4: 100.
1: De ki kapja? Várjál, de ki kapja?
2: Hát, Juli.
4: Rögtön azt is oda teszem nektek.
2: Én azt mondtam, hogy itthon lesznek.
0: Nekem mindegy,
2: csak felüleszítsem. Buktam.
1: Én azt hiszem, azt mondom, hogy mi fölhívjuk, és nem tudják, hogy hol vannak. Az
2: igen?
1: Voltam én.
2: És Juli mondta, hogy még kint várnak.
1: Még kint várnak. Igen. Én Julinak nem fizetek
2: egy forintot. Akkor senki nem nyert.
4: Akkor senki nem nyert.
2: Mert ő azt mondta, hogy Kátániában várna. Hála Istennek.
1: Jó.
0: Jó, de milyen van, nincs, Júli, ezért én szeretném átvenni ezt a pénzt.
1: Igen,
0: majd én képviselem Júlit, majd berakom közös számlánkra. Na, szóval akkor legyen szíves, mindenki fizessen. Most.
2: De nem fizetünk, mert nem nyert a Júli.
4: Én meghallgattam, tehát mindenki nekem fizet.
1: Igen, mindenki. Igazából mindenki annál.
2: Nyerte 3 kilót.
4: Hát komolyan mondtam.
1: Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Itt vagyunk. Jó, 4 perc, pontosan 8 óra, rögtön a hírek után folytatjuk.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerét.
8: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten.

0: hordozok. Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
5: A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
9: Hirdessen nálunk!
10: reklamkukac.mcdb.hu.
3: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Új szakok jöhetnek a felsőoktatásban. Idegenben a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. A Civisvárosban jelentősen, csaknem 50%-kal megugrott a kiadó lakások iránti érdeklődés. Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. A magas lakhatási költségek miatt a hallgatók számára különösen felértékelődik a kollégiumi elhelyezés lehetősége. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a debreceni tankerületi központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak. A Lórántffy Zsuzsanna általános iskolában például nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. Cifra Ildikó iskolaigazgatót hallják.
3: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
2: A kisebb-nagyobb munkákat egyébként úgy ütemezik, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt vagyunk 8 óra után, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, kevésbé közlekedés írünk. M7-es 78-as kilométerén félpályás lezárás van, a pályamunkák miatt, ezt Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. És ma hol napfogyatkozás, gyerekek?
2: Mindenki beadta a pályamunkáját?
1: Látható.
3: A napfogyatkozásra?
1: Látható lesz.
3: Hát látható lesz, de nem lehet gyerekek szemüveget venni.
2: Most de most mi? Nem az van, hogy már lesz az a nagy csillaghullás is?
3: De. Igen, de az utás később.
1: Először napfogyatkozás.
3: Jön a perzeidák, és ráadásul ugye új hold van, tehát még a fény, a hold fénye se fogja elhalványítani az eget, úgyhogy csodálatos, hogy hívják, a csillaghullás látsz hajnali 3 és 4 között. Kicsit korán kell kelni.
2: Nekem azt írta a ChatGPT, hogy 4 és 6 között lesz Pesten.
3: Igen? Uh-huh. Direkt itt Pesten?
1: Nem, 8:30. A napfogyatkozás.
3: Most olyan csillaghullás.
1: Ja. Ez így bejön Pestre?
3: Igen, de külön idejön? A pestiek.
1: Külön a pestiek esik egy kicsit az égből? Mi az, hogy 8:30 között lesz Pesten? Ez hogyan?
2: Tehát most az összes információ, ami nem egyezett, tehát nem egy ember. Tehát össze most egy mondattál.
1: Igen.
2: Hogy
1: sikerült. Szóval
3: csillaghullás. Na, 3-4-8-kor van napfogyatkozás.
2: Szóval süteményekről beszélgetünk. Igen.
3: A hajnalban meg a csillaghullás.
1: Hajnalban van a csillaghullás. Jó.
3: És az van, hogy sehol nem lehet napszemcsit venni hozzá.
1: Csinálni kell.
3: Nem tudsz, nincs. A csinálás nem jó. Ez a kormos üveg, meg ilyen. Nem. Kérlek szépen, gyerekek, ne csináljátok, mert bele fogtok
2: vakulni. Ezt most inkább hallgatni kell majd.
1: Igen, 9 után ti majd még hívtok egy szakértőt, csak mondom, mert csillagászt, aki majd elmondja,
2: ne
1: hogy
2: aztán... Ne nézzétek a napfogyatkozást, hallgassátok, az az egészséges.
1: De várj. Tehát a nappali napban nem nézhetsz bele. A naplementés napban, ami vörös, szintén nem.
3: Na mondom neked, hogy mi a helyzet, hogy ha...
1: Komolyan mondom, nem hiszem el.
2: De csak kormoson keresztül nézünk akkor.
3: De úgy jó, ahogy az egész test előtted van, és te belenézel a kormosba, na úgy nézheted a napfogyatkozást.
1: Akkor most kormosan, hát ma nagyon népszerű lesz. Ma mindenki ott hívja föl. Anne, gyere már.
3: Hadd nézzek már belé.
2: Anne, gyere már. Anne, a libegőnél találkozunk, onnan jól lehet majd látni.
1: Hadd nézzük már csillaghullást, Anne, gyere már egy kicsit. De most én bekormozok egy szemüveget, az nem jó?
3: Nem jó.
1: Mert?
3: Nem jó, mert az nem olyan védő réteget von rá, mint hogyha hivatalos napszemüveget venné. Vagy nem napszemüveget, hanem védőszemüveget.
2: Utasd a kormosodat.
1: Hát akkor tudod, mit mondok én? Kapja be a napfogyatkozás. Bele se nézhetek, oda se nézhetek, kormolnom se kell, kormosban nézhetek, csak hegesztő állarc, gyerekek. Ha tegnap is írták, hegesztő állarcot kell szerezni.
2: Akkor rajtaütésszerűen meg kell szereznünk a hegesztő pajzsokat.
1: Bemész a Obiba, azt vesz egy hegesztő szemüveget. Fogod, belenézel csokon.
2: Figyelj,
1: sosem volna kiszolgálni. Az már szerintem mindenki
2: fölvásárolta. De most már nem menjetek oda, mert most bemész 8:12, akkor holnap kerül sorra.
1: De kérdezi valaki, Bálint és Keve nézheti?
3: De ők Tenerifére.
1: De várják, menek Tenerifére holnap, úgyhogy már korán kell lefeküdni, úgyhogy nem nézik. Na jó, az a 9 után lesz még, gyerekek, napfogyatkozás, majd még egy kis teszi. Körbejárjátok, addig remény nem vagyok. De mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
3: Óriási a sztori.
1: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
3: Megbeszélés.
1: Baráti megbeszélés így volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
3: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
1: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
2: Ez van egy ilyen, hogy
3: fenyegetéskukac.
1: Citrommail.com.
2: Igen.
1: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
2: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
1: Ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, ma az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
3: Tehát a család se tudta?
1: Senki nem tudta állítólag. És
2: ez milyen fenyegetés akkor?
1: De nem a fenyegetés, hogy tudtak, hanem lehoztak.
3: Most sem merték elmondani senkinek. Most
1: úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
2: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
1: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
2: Kiszivattyúzták.
1: Nem rossz ötlet.
3: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
3: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni a gépről?
2: Szivattyúskocsi, ami kiszívja egy kártamlát a kocsinak az aján.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
2: Büfékocsi?
1: Jó nyomon vagy.
2: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban mivel vannak?
1: Büfékocsi, hát az emtesség így, persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg így, Balaton szerettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
3: Borsodi sör, meg ilyenek, mi?
2: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
3: Ételszállító kocsiba.
1: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, ez a jelenet.
2: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba kellett talán guggolnia, abba begugolt, és letolták az izéről.
1: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
2: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
1: Figyelj, ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Mert
2: ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
1: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
3: Integet.
1: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
3: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
1: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
3: fekszik a bebújni?
1: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
3: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
1: Nem is az a család. Több rosszasat elnök úr.
2: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
3: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
1: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
3: Igen,
1: hát van esély.
3: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
2: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
1: Ez egész nagyon fura.
2: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
1: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
2: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
3: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
1: Hogy kiszedtük az elnököt.
3: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
3: Akkor nem jó.
1: Az tehát az nem jó. Ide valaki azért az így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres az a hadművelet, akkor utána meg nem mondod el?
3: Igen, mert
1: az egész sántit.
3: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Igen.
3: Ugye, ami jön le.
2: Azzal fogják kezdeni?
1: Kirövök az ételszállítókat, igen.
2: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
2: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
3: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
2: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig.
1: Igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító, ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
3: És például ez előre meg van szervezve?
1: Ja, ezek a jó kérdések.
3: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
1: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Itt elszállítok, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
2: azt
1: tegyük
2: mondják,
1: át máshova.
2: Majkát is így viszik Erdélybe.
1: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
2: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
1: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szökni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t.
2: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
1: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
2: Csak összevesztek az asszonyja.
1: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba?
2: Melanie, nekem ebbe ennyi volt! Ebbe ennyi volt!
3: Én nem utazom veled hazáig.
2: Így van, így van. Aztán átült.
1: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
2: Abdul, óvatosan.
1: Ha ezt most elrontod, Abdul, sárogunk, hogy...
2: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
1: És ha finger nincs, hogy benne van az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
3: érted? Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
1: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenkinek tolja.
3: Bocsánat, elnök úr.
1: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
3: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
1: Igen, nehezebb, mint a reggeli. Szóval,
2: hogy... És ön megbontotta benne a kajákat?
3: Ja, biztos lehet benne, hogy belevet minden.
1: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabosorral.
3: És alszik.
1: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasán. Elgondolsz? Elnök úr,
2: emlékeztek arra az opossumra, kezdett betörni cukrászdában? Na, én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudigról le van gyalog a fejtejszíja, tudod?
1: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkosszolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, nincs ott a gegelése.
3: Most neki mire elmagyarázod? Na?
1: Annyit, igen.
3: Annyit mondanak neki, elnök úr, kövesse az utasításokat, gyerünk.
1: Igen, golyóálló az ételszállító, kérdezi valaki, igen. Na most, ha ilyen kocsiba rakták be, azért az tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
3: Hát nem az, nagy.
1: Az a sorok között tolják.
3: Hát de ne, vannak. Nem abba tették bele.
1: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
3: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
1: Elnézést, a parfümöt meg a sorsmogyorót vegyek ki, elnök úr, kicsit nyomja a lábát.
2: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
1: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Istenem. Nagyon szeretem ezt a hírt.
2: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagymalat van, Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
1: Igen, szóval azt mondom, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
2: A Duty Free
1: kocsiba, a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
2: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel,
1: igen.
2: És akkor utána meg...
1: Ül egy kocsiban gyáván.
2: Igen, most meg már nem a akar hős lenni.
1: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
2: A vizer
1: járatával. Az irániak se hülyék. A vizere hozzák, igen, akar a Budapestre
3: hozzá. Átvitték egy másik reptérre.
1: Átment utána egy
3: másik reptérre. Átvitték, és akkor onnan már nem volt gyanús, hogy...
1: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintére fölültették, az nem gyanús.
3: De várjál, és lehet, hogy oda is...
2: New York.
3: Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
1: Úgy vitték föl.
3: És egyszer csak az utazóközönség között kiszállt Donald Trump-a.
1: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
2: Mózsás mellényével.
1: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a fel. Várj vala? Elnök úrnak üljön le, igen. Nagyobb lábteret kértünk, elnök úrnak üljön le egyébként. Na jó van, gyerekek. Hát ezek történnek. Nagyon szeretjük ezt a hírt, igen. Van egy közlekedés érünk, Szentendre Budapest irányába több kilométeres a torlódás, Tomi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, és az M7-es 78-as kilométerénél is van egy kis baj, gyerekek, félpályás útzár, valami történt, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Átvilágították volna az ételszállítót, és az összecsomagolt előtt látszik benne. Ez is teljesen egyértelmű. Tafferhard is hír, nem? Bevilágítják ilyen röntgennel, és ott ilyen kis kacsapózban ott kuporodik az elnök. Nem tudom, mennyi minden nem tudhatunk még így, mennyi ilyen szürreális történet lehet?
3: Az meg nagy kérdés, hogy ez most miért derült ki? Hiszen ez legközelebb
1: tök
3: is
1: titkos.
3: Egy jó... De várjál, mert ez legközelebb is jó módszer.
2: Ez olyan, amikor a gyerekek bujócskáznak, hogy tudom, van, hogy nem találják meg őket, akkor annyira büszkékre, hogy jó helyet találtak, hogy muszáj elmondani. Érted?
3: Aha, pedig nem volt ilyen, igen,
2: tehát, hogy legközelebb is milyen jó lett volna, hogy ott volt a satupod alatt, azt akkor azt mondta, de hát nem találtam, mert a satupod alatt volt. És ebben benne van az a magabiztosság, hogy vannak még ilyen trükkök a galérium alatt.
1: De az is egy jó megfejtés, és akkor ezzel zárjuk, hogy mi van, csak fogadod a titkosszolgálat. Megcsinálja, úgyse csinálja meg, de megcsinálja. Na gyere, nézzük.
2: Jó, akkor kifenyegeti meg, majd én megírom.
1: Igen, be kéne mászni a kocsiba. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? És aztán én lassan itt hagylak majd benneteket.
3: Hát,
2: kezdődik. Apu kezdődik.
1: Apu kezdődik.
3: Jó, tehát 10-kor engeditek el a rabokat.
1: 10-kor engedjük
2: a ruhádat, azt a ízéset.
1: Az ott lesz, hát most itt néhány.
2: Te is van nálad?
1: A ízét, a katonai ruhám?
3: Abba kéne bevonulnod a ízét.
1: Ott majd átöltözöm a keletén, akkor pénz vált a valutázók mellett. Gyere, van itt 100 márkám, más már le nekem gyorsan, hogy átveszem, mint a serif ruhámat gyorsan. Váltsa már le nekem itt 100 pezót gyorsan. Ja, 10-kor indulnak. Jó? Szemeim, füleim vagytok.
2: Az asszonysugyorgóban...
3: Tudod, hogy segít.
1: Szemeim, füleim vagytok.
2: Szóval az asszonysugyorgóban nagyra értékelik azt a jelmezt, amit hordanak a fiúk.
3: Igen, szeretik?
1: A katonait? Változtattunk hogy... most rajta, más a tud.
2: És rövid nadrág lesz?
1: Igen, spandeszgatjában leszünk, biciklis nadrágban, fehér bakasban.
2: Fejpántal... Jaj, de szeretném, atya úristen, de szeretném.
1: Fejpántal rövid Kápot nadrágban.
2: Kápot démonharcosok leszünk most.
1: Igen, két csíkos Adidas melegítő.
2: Én vagyok Rumi. Igen.
1: Nem, nyári szedbe vagyunk, ez mi egy kicsit más. Rövidújú, más a nadrág, más egy kicsit, ugye hosszúba voltunk tavaly.
2: De ez olyan lesz, mint a Renault 911-ben volt a sásznak a gatyája?
1: Hát meg nem mondom, mi volt a Renault 911-ben.
2: Nem emlékeztek rá? Volt nem. Az, ilyen rendőrös volt, és akkor volt benne a szőkenő, a fekete srác, meg volt a nem meleg srác, aki ilyen picsogatyában járt, az volt a, tudod, a rendőrgatyája. Nincs meg?
3: Nincs.
2: Ja, hát mindjárt megkeresem.
1: Nem, az nincs meg. Az nincs meg. Nem, nekünk most ilyen nyári rendőrruha, kicsit amerikaira hajazó, hogy be van szűkítve az ujja, és el van vágva ujjban. Tehát nem hosszú ujja a történet. De fegyver, gumibolt.
3: Minden nálatok van.
1: Minden.
3: Kolbász.
1: Nincsen egyelőre. Nincsen egyelőre. Az most nincsen. Úgyhogy...
2: Csak fel ilyesmire számítok.
1: Az mi?
2: Az a Renault 911.
1: Hogy ne legyek már csanadrágba, tényleg.
2: Nos, miért nem lehet?
3: Egy pedig jól állna. Ja. Én most azt mondom, állam. Hogy ez jól állna, Jocinak főleg.
1: Jocika nagyon szeretné. Na jó van, gyerekek, jövő mindjárt 2 perc van, pontosan 8:30. Vigyázzatok, mert nagyon beállt az M7-es. Miki a burkoló, M7-es autópálya, Siófok felé ott valami nagy baj van. Ezt most már többen elküldtétek, úgyhogy óvatosan. Jó, 2 perc van, 8:30, itt vagyunk mindjárt, ide után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Eladott?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
6: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
6: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Hazai pályán a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo. Az eseményt augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Baszkó László vásárigazgatót hallják.
2: A kiállításnak nem csak az a funkciója, hogy üzleti tér legyen, nem csak az a funkciója, hogy tudományos vagy gyakorlati információt adjon a gazdálkodóknak, legalább hasonló értékű küldetése, hogy hitet adjon a fogyasztóknak, tapasztalatot szerezhessenek arról, hogyan is készül a jó minőségű magyar élelmiszer.
1: Körülbelül 20.000 látogatóra számítanak a háromnapos rendezvényen.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
1: Közműépítési munkák miatt teljes szélességében lezárták a Szebesi bekötő út belterületi szakaszát előreláthatólag november 29-éig. A munkák ideje alatt a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelő útvonalon közlekednek.
0: A DKV információit hallották.
1: Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában ma. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja. Bökönyi Martint, a Deac játékosát hallják.
3: Egy erős fizikális csapat, viszont mi leszünk hazai pályán, szerintem ez nagy előny számunkra, ugye ez az első hazai meccsünk, úgyhogy szerintem nem lesz probléma, viszont az első perctől kezdve fizikálisnak kell ugyanúgy lenni, mivel csak így lehet meccseket nyerni.
1: A találkozó ma délután 17:30 kezdődik a Deac sportkampuszon. Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: Reggel.
1: Öt perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi, hello.
1: Te most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott?
2: Ez össze, hát de a történet a Georgina története.
1: De már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó.
1: Tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilvánvalószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldo-kért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajazsömlét, 30-dek a Parizsert, meg egy kockasajtot, és
2: húzdek
1: a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, te jány, gyere már ki az üveg, visszavártam mögül, aztán eljegyezte Georginát. Hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várja, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, nem, én azt olvasom, hogy itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
2: Nagy...
1: Margit-sziget. Jó, igen. Te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású rongyrázás, mi történt Krisztián Ronaldo?
3: Szerintem hátsó kert. Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol.
3: Nem, az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
3: Abban nincs ugye sok nekik.
1: Igen, sok.
3: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnál? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
1: Párizs. Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
2: Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
3: Bekened Mike Rimmel.
2: Mike Rimmel föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az esküvő.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna.
2: Akkor,
3: de csak akkor azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
3: szerintem az van, hogy víz alatti esküvő volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek.
2: Egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
1: Aha.
3: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
3: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engednek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen, de...
1: Az annyi rossz dolog történt ott, hogy oda...
3: Nem. Még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy elvisz,
3: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni, a George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát, ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na, mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
0: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaskalis, azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzöcsögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
0: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Most így érted? Nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De Babót azt kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Azért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A párakapuból érted pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezünk, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni. Próbálom
3: meg érzés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csináltod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján. És
3: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már maga helikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
1: Megy a szokás, váljuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
2: Zongorázik, megy a tár, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni, mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tudod adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az dekázgatott.
2: De nem egy, hát egy énekes, tudod.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják, hogy amit a Rihannát.
1: Valószínűleg egy Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki azért...
3: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen, azt gondolod?
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hátul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen döndi dúó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
1: Csocsasz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs Járos ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: Tehát fővi a rossz fiúr, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Menj a mennyasszony táncba, beugró.
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen. És ezt Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz, mi? Már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. Okay. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi? Igen. Aha.
2: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépés.
1: De mikor te vagy Tom Jones, azt mondja, hogy gyere, hát figyelj, az idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
3: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
3: Hát, szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Akkor ön, igen. Hát végülis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja, igen, kell, hogy legyen,
2: a
1: nem?
2: A férfiak akarják.
1: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
3: Egy kis dezodorosz mellett is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
1: Pestifezed a hónod alját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó,
1: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Na, ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként hogy oda van, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
3: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit veszünk?
2: De mit veszel?
1: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül.
1: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy Pelé ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
1: neked.
2: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög.

0: Herendi dolog, aha.
1: Aha, nem, de egy herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az itt.
0: Az jó, az mondjuk az szép, az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak.
1: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo mit hozott a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, azt tudti le. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tudod így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Igen. Van már egy szobor róla.
1: Igen, tudod, igen, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Még az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mivel azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem. Miért
0: Sútyó
2: nem,
0: vagy?
3: Nem, nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na, ki jön ide? Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, hiszem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, ezt teszavalsz el.
1: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, hogy túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a verseny, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én a tahányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg van ez.
0: Igen, jaj, nagyon rossz.
1: Megmutatja az aranykának a pitába, voltak, meg vannak
0: ezek. Rém kellemetlen.
1: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat.
1: Igen, és akkor igen.
0: Ülnál, Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
2: Biztos.
0: Biztos van, mi?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Naha. Már valószínűleg megkötik, igen. Mert kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy meg van szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
1: Tehát például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
1: és erre.
0: Csinál.
1: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: voltak a pontok.
1: És kellett szülnie 2 gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít, tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Ja,
1: jó,
2: de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
1: De ez nem egy tiszta
2: bizonyos. Kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, $5,000, igen. A blokktisztítás $3,000.
1: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfotozza az oklit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurtnikat visszarakja a helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
1: Így van, racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van.
0: De a Tóth Gabi VP-jegyet eltázas puskásban, az sem rossz egyébként. Valószínűleg annak is nagyon örülne a Ronaldo.
1: Behúzza a buxus télire.
0: Igen. Gucci táska, és akkor kiderül, ott dolgozott a csaj. Hát ilyen szép, bemész egy eladót, meglátsz, és egyszer csak a kislánynak így
1: nem
0: meg...
1: Nem hívjuk fel Torgelét amúgy, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
0: Torgel, már nincs rá, szerintem már nincs rá a telefon. 10-kor lövik el a rajzpisztolyt, álltok a Sanyit, fény 8 óta nem találják. Sanyi nagyon komolyan vette a dolgot, fény 8 óta keres az RTS tár, most jött az információ. 10-kor van a raj, de Sanyi fény 8-kor elront valóban, azóta nem jött vissza.
2: Ilyen kabátnak amúgy... magyarázzátok el, hogy most nem veled van.
0: Ja.
2: Jó? Tehát nem ő a műsorvezető társad.
1: De amúgy én most megmondom nektek, hogy ezt Torgel fogja megnyerni. Tehát most mondom nektek, hogy aki a Torgelyt elkaphatatlan. Tehát még ha utol is éred, le fog futni a picsába.
0: Hát ők nem használnak kocsit, csak futnak.
1: Ők lábat nem használhatnak. Mindenkit azt veszik el, ebben a legjobb, tudod.
0: Na jó van, gyerekek. Szemeim, füleim legyetek a következő két
2: nagyon
0: napban.
2: Nagyon fogunk segíteni.
0: Segítsétek a munkámat, és ne vezessetek félre, ne legyetek rohadékok, velem legyetek.
1: Én a kereszted leszek.
0: Jó? Na, csillagászkodjatok, még egy picit én elmegyek forgatni. Keveset találkozunk már. Jó puszi mindenkinek, sziasztok, jönnek vissza 9 óra után. Ciao, ciao.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: Műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

10-e között jön a Szegedi Ifjúsági Napok a Rádió 1-gyel, dupla stage-en. A parton Rádió 1 stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 11.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Vele minden jó.
11: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben.
12: Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra.
11: Három helyszín, három hangulat.
12: Vétek koncert,
11: DJ szecsei
12: és egész estés DJ szettek.
11: Élő partizenekar,
12: akusztikus gitárzene.
11: Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
12: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
11: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
13: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
14: Hű, stabil optikai net féláron.
15: Bizony, ennek a felesen tréfa.
14: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
15: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
16: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
17: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
18: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készletereig érvényes. www.gsv.hu.
19: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a Nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát, vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
20: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
21: Augusztus 15-e.
22: Aquaticum fürdőbál.
21: Vétek.
22: DJ Szecsei.
21: Akusztikus gitárzene.
22: Három különleges helyszínen.
21: Gyere velünk fürdőbálozni.
22: Jegyek
21: aquaticum.hu.
23: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Visszatér a Mozdulj Debrecen program. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra. Szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen. A programokhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. Széles Diana a polgármestert hallják.
25: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriási lehetőség arra, hogy ne csak a digitális világba éljenek. Ha lehetne egy mondatot mondani, hogy miben rejlik a Mozdulj Debrecen sikere, az az összefogásban és az együttműködésben.
24: A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az önkormányzat évente több mint 200 millió forintot fordít.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
24: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Viadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta.
0: A DV Parking információit hallották.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
24: Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Balázs elindult.
2: Elment.
1: Aki szeretne vele lenni, meg ugye a rabok elengedésének pillanatában ott akar lenni, az gyorsan, hát hogyha ez még belefér ebbe a szűk 3-4 órába, akkor a keleti pályaudvarnál
2: belefér.
1: Indul a Most Wanted.
2: Kikkel vagyunk? Indítja buszokat.
1: Jó, kikkel vagyunk? De most döntsük hát, el, már most nem.
2: Először lássuk meg, hogy mi a produkció, jó? Tehát először lássuk meg, hogy...
1: Hát, szerintem olyan, mint tavaly. Jó, vicces.
2: Igen. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a Balázsék ellen is lennénk, egy kicsit meg a többiek ellen is.
1: Jó, tehát ide is, oda is. Ahogy igen. Az érdekünk megkívánja.
2: Igen, ilyen szórakoztatóan manipulatívak leszünk. Mit szólsz hozzá?
1: Balázs úgy engedett el bennünket, illetve úgy, hogy jött itt bennünket, hogy holnaptól kezdve, amikor ti hallgatók, az ő szemei és fülei vagytok, ide is írjátok meg az infókat, tehát ne csak arra a bizonyos telefonszámra jelezzétek, amit megadtak, hanem ide nekünk is írjátok meg, és akkor mi majd továbbítjuk. Na de hát miért nem mondanánk mást, mint amit írtok?
2: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha eleinte ugye elhitetnénk velük, hogy szóval hihetőek vagyunk, tehát akkor így mennénk ezek az infók, és amikor kritikussá válik a helyzet, akkor pedig segítünk majd a menekülők.
1: Jó, mikor szorul a hurok, akkor mi odalépünk, és ezt
2: jó, először a bizalmukba kell férkőzni.
1: Jó. Hétfő, azt hiszem hétfő estig tart, ugye?
2: Balázs nem hallgatja most ezt a beszélgetést, mert ő retrót szokott hallgatni, úgyhogy lehettek őszinték nyugodtan.
1: Jó, na majd jönnek akkor az információk, és akkor meglátjuk. Addig viszont van még egy fontos dolgunk, ezt már beígértük nektek, hogy mindent, amit a ma esti napfogyatkozásról lehet tudni, azt megosztjuk a kedves hallgatókkal, és Eszter a következőt mondta pontosan 3 perccel ezelőtt, hogy az megvan, hogy a legutóbbi napfogyatkozás az 27 éve volt.
2: 27 éve volt, és én akkor kereken 11 éves voltam. 11 éves voltam, és úgy néztem, mint egy kövér kisfiú, és nagyon boldog voltam. Volt napszemegem, amivel nézhettem ezt a dolgot, de ami ennél egy kicsit durrább, hogy Ferenc, hány éves voltál?
1: 29. 29 éves voltam, emlékszem.
2: Tehát 27 éves öreg voltál, ezt
1: akartam. Igen, hogy 29 éves voltam akkor, és akkor Budapestről az akkori babámmal vágtuk magunkat autóba, mert én még dolgoztam reggel, akkor is már reggeli műsort vezettem, 10-ig dolgoztam, és rohadt gyorsan beültünk a kocsiba, és mi nem tudtunk elmenni a Balaton felé, hanem itt lefelé az 51-esen mentünk Szeged irányába.
2: Mi szólt a rádióban, Feri?
1: Azt már nem emlékszem. Szerintem Kossuth, mert az volt a Kossuth volt az egyetlen, aki foglalkozott ezzel a sztorival. A kereskedelmi rádiók azok adták a zenéket, nem érdekelte senki, és aztán utólag kiderült, hogy rohadt jó döntés volt, mert a Balatonon, meg mindenütt, amit mondtak, hogy ez egy nagyon jó sáv, ott marha sok ember volt. És mi pedig mentünk lefelé, ahogy beértünk ebbe a zónába, letettük a kocsit, besétáltunk egy mező közepére, és az akkori aposom is velünk volt, ez egyet rontott a helyzeten, de ettől függetlenül jó volt a dolog.
2: Az ő szemén keresztül nézted a napfogyatkozást?
1: Nem, az ő szemüvegén keresztül, és hármasban egy ilyen rohadt nagy üres területen éltük át az egészet, és azt, amiről beszéltünk, hogy amikor eltűnt a nap, akkor lecsendesedett a természet, azt ott szerintem ezerre jobban lehetett érezni, mint a tömegben. Mert ott
2: a pósod is elcsendesedett?
1: Igen, később örökre, de nem miattam.
2: De figyelj már, és ezt a rosszabbik szemeddel nézted, vagy rendesen mind a kettővel?
1: Én fölkészült voltam, fényképezőgépekkel, napfédő szemüvegekkel, meg ilyesmikkel néztem. A napfédő szemüveg használata nélkül a rosszabbik szememmel beleréztem. Mondom, annak már úgyis mindegy.
2: Szép.
1: De hol nézted?
2: Én egy nyíregyházán a kertben figyeltem ezt.
1: Az jó, mert ott nem volt teljes.
2: Ott senki sem csendesedett el. Nekem mindegy volt, az a sajátunk volt, nem az volt a
1: jövő teljes. Igen, az a mi napfogyatkozásunk.
2: De, teljes volt, elmondanám. Nekem teljes volt. Így van.
1: Hívhatott közben a szakértőnket, Anna.
2: És a szakértőnk hol van pontosan?
1: A szakértőnk szerintem Budapesten, a Space Junkit fogjuk hívni majd. Ők nagyon sokszor segítettek már nekünk ilyen esetekben, úgyhogy most is őket hívjuk, mert egyébként nekem volt tegnap egy zseniális ötletem ehhez, hogy ugye kis Laci csillagászt, aki mindig rendbe szokott mendünket tenni ilyen kérdéskörökbe, őt hívjuk föl.
2: De már rabruhában
1: hát
2: van.
1: De már ő ott áll, érted? Már mindjárt menekül szegény. Már pankabóval
2: árnyékolgatnak a keletinél.
1: Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nagy Szabi fog majd erről beszélni nekünk. Szevasz Szabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hogy vagytok?
1: Mi köszönjük szépen, jól a hallgatók is, szerintem is, reméljük, hogy te is. Te ilyenkor már tökre stresszbe vagytok, transzbe estek, hogy úristen, ez mekkora dolog, és este ezt meg fogjuk majd nézni?
3: Igen, és a bejelentkezés most nem segít ezen, mert most ezen is stresszelek, úgyhogy full stresszben vagyok valóban.
1: Nyugi, általában nem szoktunk bántani senkit, kivéve a Hitta Balázs, de ezt most megúsztad.
2: Hát azért segnek se könnyű.
3: Okay.
1: Na, gyorsan jöjjenek a fontos információk, tehát mikor és hol lehet ezt szépen megnézni?
3: Kezdjük Magyarországgal. Magyarországon többféle időpontot fogok most mondani, mert ugye keleten is nyugaton teljesen más ennek a láthatósága. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz, nem teljes napfogyatkozás, és nagyon fontos az, hogy szemüveg nélkül ne nézze senki. Maximum hegesztő szemüveggel egy pár pillanatra, de egyébként szemüveg nélkül senki ne nézzen a napba.
1: Na, de már ilyen, a hegesztő szemüvegre is azt mondják, hogy nem mindegy, hogy milyen.
3: Nem mindegy, hogy milyen. Én a Svábhegyi Csillagvizsgáló weboldalán láttam, ma reggel elolvastam direkt. Azt mondták, hogy egy pillanatra bele lehet nézni hegesztő szemüveg, hogy pontosan milyennel. Én úgy tudom, hogy 12-es vagy magasabb, de alapvetően igen, ez lenne az elvárás.
1: Figyelj, csak van még esélye egyébként bárkinek szerezni egy ilyen szemüveget, vagy akinek már nincs, az felejts el.
3: Szerintem nincs, ha engem kérdeztek, vagy legalábbis én ezt olvasom mindenhol, de azért meg kell próbálni, hát ha.
1: Aha. Igen. Az miért van, hogy vagy 27 évvel ezelőtt, 99-ben mindenütt mindig erről volt szó, hogy akkor napfogyatkozás hogy kell nézni, és én emlékszem, hogy újságba lehetett kapni mellékletként a szemüveget, bementél bárhova, mindenütt árulták. Az nagyobb durranás volt a teljes napfogyatkozás, mint a mostani?
3: Én erre tenném a pénzem, szerintem teljes mértékben ez a szituáció. Mondok egy nagyon jó példát, én olvastam direkt egy történelmi példát. Krisztus előtt 585-ben a médek és a lüdök konkrétan már 6 éve csatáztak egymással, és egyszer csak teljes napfogyatkozás történt, és azt mondták, hogy jó, akkor itt befejeztük, kibékültek, mindenki hazament, és véget ért a 6 éves háború. Tehát, hogy a teljes napfogyatkozás egy akkora dolog, én úgy gondolom, ami hogyha a tartózkodási helyedről megtörténik, akkor az térd a csapból is esfolyik, és most ugyanez történik is Spanyolországban, ahol tartózkodom, Burgos városában. Mindenki erről beszél, mindenki erre készül, az autópályán ki van írva, hogy napfogyatkozáskor mindenképpen ne felejtsd el felkapcsolni a lámpádat, tehát próbálják mindenhol felhívni a figyelmet.
1: Hát valószínűleg ők most ezt úgy várják, mint mi vártuk 27 évvel ezelőtt, mert azért tényleg nagy dolog. Ja, és te kiutaztál oda?
3: Én itt vagyok most Burgoszban, igen, mi megyünk majd ki terepre, és innen mi élőben fogjuk a Space Jenti Zoom csatornánkon közvetíteni a teljes napfogyatkozást, úgyhogy aki esetleg Magyarországon nem látja, az mindenképpen jön a Space Jenti Zoom csatornánkra, mert direkt el akartuk hozni a magyar embereknek a teljes napfogyatkozás élményét.
1: Igazán kedves tőletek. Na akkor jöjjenek az időpontok, mert mondtad, hogy keleten meg igen, nyugaton másként.
2: Nagyon tetszik, hogy Nyíregyházában hoztátok az első példát a YouTube csatornátokon, tehát akkor Nyíregyházán hány órakor lesz a napfogyatkozás?
3: Én Máté Szalkai vagyok, úgyhogy nem véletlenül.
2: Rendesen.
1: De jó dolog onnan jön.
3: Szóval Nyíregyháza, tehát nagyjából a kezdet, amikor elkezd bele-bele csúcsálni, harapni a hold, ugye, ahogy elkezdi kitakarni a napot, ez 19 óra 21 körül van Nyíregyházán, Sopronban pedig 19 óra 22-kor. Na most nagyjából ugyanakkor kezdődik a kitakarás mindenhol az országban, viszont egy elnyújtott országról beszélünk, a nap lemente, amikor teljes, tehát a legnagyobb mértékű kitakarás történik, az viszont nem ugyanakkor történik. Nyíregyházán 19:49-kor, itt mindösszesen 40%-át fogja kitakarni a nap. Ha már Budapesten vagyunk, akkor a nap egy jó 18 perccel később megy le, tehát 20 óra 8 perckor, tehát 8 óra 8 perckor, és Sopronban, ahol azok az emberek a legszerencsésebbek, több mint 80%-át fogja kitakarni a napnak. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy kimegyünk egy olyan helyszíne, ahol teljesen tiszta rálátásunk van egy nyugati horizontra, akkor egy sarló nap fog lenyugodni.
1: Mint a sarló volt. Nyíregyházának még ebből is csak ennyit adtam.
2: Nekünk ez is elég.
1: Elég ez a 40.
3: Ártatlanak vagyunk. Ártatlanak vagyunk.
1: Na, és amikor megtörténik ugye a csúcs, tehát ez a 80%, Nyíregyházán 40%, utána elkezd ez a sarló eltűnni, de akkor a nap már le is megy majd, ugye?
3: De nem, konkrétan ez az a fázis, amikor megtörténik a naplemente. Tehát Tehát nálunk nem teljesít, tehát nem történik meg az, hogy beletakar, eléri a maximumát, utána meg elkezd szépen eloldalogni a hold, hanem nálunk pont történt felfutóban van, amikor lemegy a nap. Például Angliából lesz olyan hely, ahol 98-99%-os lesz a kitakarás. Ugye ez a sáv, ez északról indult el, Grönland, Izland, kicsi Portugália és Spanyolország is, Majorkánál ér nagyjából véget, ott mindösszesen 2 fok magasságra lesz.
1: Na de várjál, akkor mondjuk ezt az avasi lakótelepen Miskolcon a házak tövéből semmit nem fogsz látni belőle.
3: Ha nincs szemüveged, akkor nem. Annyi lesz talán, hogy nagyon picit talán erőteljesebb a szürkület, vagy igen, tehát hamarabb kezd el sötétedni, vagy sötétebb lenni, de alapvetően igen, tehát a részleges napfogyatkozás ezért sem akkora dullanás, és lehet, hogy ezért lehet az, amit mondtál, hogy most nincsen tele minden a napfogyatkozással. Bár én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban lehetett volna ezt promotálni, mert az elmúlt egy évben mindenki napfogyatkozásos szemüveget szeretett volna venni, úgyhogy igen.
2: Azt kérdezem már meg, így a napfogyatkozásos szemüveg kapcsán, hogy vannak ezek a védőszemüvegek, amiket lehet kapni a munkavédelmi boltban, ami ugye szintén sötétített, és ez az UV, szürke, füst, stb. Védőszemüveg az jó?
3: Nem. Tehát szakemberek azt mondják, tehát nagyon fontos az, hogy itt nem arról van szó, hogy megvakulunk, ha belenézünk, hanem az, hogy kárt tesz a retinában. És talán még nagyobb problémák ezek a szemüvegek, mert ugye lehet, hogy UV specifikus, de mondjuk egy CD-n, vagy egy olyan szemüvegen, ami nem kifejezetten erre van készítve, nem szűr ki olyan spektrumokat, ami viszont kárt tesz a szemedben, és ha nem is azonnal, a retinádat károsítja. Később olyat olvastam, hogy a szürke hályog esélye nagyobb, vagy tehát olyan dolgok, amik majd később jelentkeznek.
1: Na, tehát ne kísérletezzünk, ez a lényeg. Figyeljetek, én egy óriási ötletet olvastam, hogy azt mondták, hogy háttal kell állni a napnak. Nem, az se jó, nem tükörből, hanem fogsz egy fém tésztaszűrőt.
3: Uh-huh. Így van.
1: Ezt a lyukacs, tehát a klasszikus régit, a kis lyukacsokkal, azt oda tartod a nap elé, és a falhoz állsz, és a tésztaszűrőnek a lyukai fognak egy csomó kis megfogyatkozott napot rajzolni neked, ez igaz?
3: Ez így van. Ezt köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon jó praktika egyébként. Ezt pontosan ugyanezt kell csinálni, de bármi, hogyha kint tartózkodunk a természetben, a fákon átszűrődő fény, a leveleket, ahogy látjuk, azok is ilyen értelemszerűen a kitakarástól függően mekkora mértékű lesz, akkora mértékű sarlókat fogunk látni.
2: Zuhajrózsával is működik? Olyan, ami... az a kérdésem, hogy a zuhajrózsa fejét, ha megfordítom, akkor... ja, jó, oké.
1: Okay. Jó, tehát fürdőszobában nem, kint jó a zuhajrózsa.
2: Oké.
3: Okay. Hát... ha becsüt a nap és le tudod szerelni, szerintem próbáld meg.
2: És a Zsül azt kérdezi, hogy a szúnyoghálóban mi a helyzet? Hogy ez működik?
3: Nem tudom, szerintem legyen ez egy feladat a hallgatóknak, hogy majd írják meg, hogy szúnyoghálóval milyen volt a visszajelzés, de a tésztaszűrő biztosan működik, ezt tudjuk ajánlani mindenki.
1: Szabi, az biztos, hogy nagyon sokan le akarják majd most fotózni ezt a napfogyatkozást. Mi a helyzet a telefon kamerájával? Azt is olvastam, hogy az is megsérülhet, tehát hogyha nagyon sokáig, ha gyorsan ráirányítod, fotózol egyet, és leveszed, akkor oké, de ha nagyon sokáig például a napra irányítod a kamerát, akkor szintén sérülhet.
3: Én azt javaslom, hogy mivel hogy itt már a napnyugtáról van szó, tehát pláne amikor már csak pár fok magasan lesz, és lehet látni azért, hogyha úgy nagyjából arra nézünk, akkor már egy ilyen, a korong talán ott van, a telefont azt már nem fogja bántani. Ha magasan járna, akkor igen, de szerintem ott már nem fog. Ott lehet használni CD-t, vagy amit említettetek, munkavédelmi szemüveg, tehát a telefonkamerája kevésbé érzékeny. Én ott kísérletezgetnék. Aha. És biztos vagyok benne, hogy szép nagyításnál nagyon-nagyon-nagyon szépen fog látni az, hogy hiányzik valamennyi a napból. Úgyhogy én szerintem tudom bátran ajánlani, hogy kísérletezgessenek az emberek.
1: Oké, tehát a régi floppy meg a CD lemez, azért azt hanyagoljuk.
3: Szabad szemes megfigyeléshez, igen. Viszont szerintem a kamerához már tökéletesen jó lesz. Tehát már annyira alacsonyan lesz a naplementekor, hogy ott, ha csak megfelelően úgy állítjuk be a rekeszidőt, tehát az expozíciós időt, akkor már szépen látszanak szerintem a
1: Szabi, még egy kérdés. Ha Esztert és engem veszel alapul, van köztünk néhány év. Melyikünk láthat még Magyarországon élőben teljes napfogyatkozást?
2: És melyikünknek lesz szürke hájuk, ez a másik kérdés.
1: Szóval, hogy mikor van a következő?
3: Az utóbbi kérdést nem tudom megválaszolni. Az előbbi azt hiszem 81, 86, valahogy így van. 81 azt hiszem ez az időpont van a fejemben. Viszont Spanyolországban jövőre nagyon durván jó napfogyatkozás lesz, lent a déli részén.
1: Mi az Isten
3: részén.
1: Tudnak a spanyolok? Állj! Várjál, nekik várjál, most is van, meg jövőre is.
3: És nincs vége, mert 28 januárjában is lesz még hozzá egy gyűrűs napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy ugye a hold az nem mindig ugyanolyan távolságra van a Földtől, hanem egy 365 és 406 ezer kilométeres ellipszis pályán kering, és amikor a távolabbi pontján történik a napfogyatkozás, akkor van egy ilyen nagyon durva, gyönyörű, szép gyűrű a nap körül, tehát nem tudja teljesen kitakarni a teljes napkorongot a hold, és egy ilyenük is lesz, úgyhogy nekik három napfogyatkozásuk lesz, három vagy két is mondjanak le.
1: Tengerük van, óceánuk, paéjájuk, a rendes foci csapatuk, mi kell még? Komolyan három napfogyatkozás.
3: Három napfogyatkozás.
2: Nem tudom, ezt az egészet, nem tudom, kicsit fejnehéz a napfogyatkozás, nem? Tehát, hogy, na, jó, mindegy. És ti hol vagytok pontosan helyileg? Egy épületnek a tetején lesztek, vagy hol?
3: Mi most Burgosban vagyunk, aztán felkerekedünk, és két óra körül ki fogunk menni, nagyjából 50 kilométerre nyugatra Burgostól, és egy dombtető leszünk, ahol nagyon messze el fogunk látni, nagyon szépen látni fogjuk, ahogy közeledik az a sötét sáv, amikor belép a konkrétan is teljesen eltakarja a napot a hold így a földiek elől, majd látjuk a kilépést is meg.
1: Jó, húzzál még bennünket, Szabi, húzzál még bennünket, hogy nekünk jut egy negyed meg, meg az egész.
3: De még egyszer tudom mondani, Space Junkie Zoom csatornánkon kövessétek ti is élőben, mert élőben fogjuk a teljes.
1: Ez itt a reklám helye. Nagyon fontos kérdés érkezett ehhez a sztorihoz, hogy a közvetítést is csak szemüvegbe lehet nézni.
3: Nem. Csak a szemüvegeseknek, de nem napfogyasztás.
2: Még azt válaszolom meg, hogy jó, nincs szemüvegünk, nincs hegesztő pákánk, semmi nincsen, de hunyorítunk. Az működik?
1: Nagyon
2: hunyorítok. Nagyon hunyorítok. Csak a szempilláim, műszempillák, négy soros,
1: nagy
2: három
1: is. Nagy kínaira húzom magam, az se jó.
2: Egyik se. Semmi se.
3: A műszempilla sem nem tudja megszűnni, ugye, hogy kellene, úgyhogy nem. Semmi formában nem érzem.
2: Hát jó, ezt eljövesz
3: a gyerekek. De a nagyon jó ötlet tényleg, azt használjátok, mert az nagyon jó.
1: Jó, és még egy mondatod van azért, mert ahogy lemegy a nap, akkor ugye új holdunk lesz, ami azt hozza, hogy éjszaka a perzeidák meg mindennél jobban látható.
3: Így van, pont nem akkor, egy picit majd várni kell, de 12-ről 13-ára hajnalban lesz elvileg a perzeidák csúcsa.
2: Mondtam, 4 és 6 között, ugye?
3: Aki... Hát igen, tehát éjfél után, ha már kifekszünk, aki inzomniában szenved, vagy kísérés után nem bír visszaaludni, mindenképpen menjen ki, kukkancson fel, kint kell lenni egy picit, elég nagy az esély, elvileg ilyen óránként 100 körüli meteort lehet látni, vagy hullócsillagot, úgyhogy mindenképpen érdemes. Úgyhogy mindenképp biztatni tudok erre.
1: Oké, Szabi, köszönjük szépen, akkor este, ha valaki a teljesre kíváncsi, akkor a Space Junkie oldalát meg tudja nézni.
3: Így van.
1: Köszönjük, szevasz,
3: hello.
1: Na, mindent elmondtuk, nem?
2: Mindent elmondtuk, és azon gondolkodom, hogy a gyereknek hogy fogom eladni, hogy megnézzünk valamit, amit nem nézhet meg. Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy akkor most a perszeidákat honnan fogjuk nézni, vagy mindegy?
1: Az teljesen fogjuk... mindegy, az mindenhol látod, viszont te akkor aludni fogsz jó esélye, mert reggel jössz dolgozni, jó?
2: Úgy, hát vagy már felébredek akkor korán, azt hogy szép
1: lehet.
2: Legyek. És
1: azt is lehet. Harmatos. Jönnek a hírek, 9:30 van, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Debrecenben felélénkült az albérletpiac. Idegenben a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. Timko Zoltán ingatlanpiaci szakértő szerint nem csak az egyetemisták generálnak jelentős keresletet a debreceni albérletpiacon. Az elmúlt 2-3 évben a nagy beruházások kapcsán érkező munkavállalók is érezhetően növelték a bérlakások iránti igényt.
2: Bérbeadási szektorban egy változást vettünk észre, és gyakorlatilag az, hogy a külföldi bérlők száma a munka oldalon megnőtt, ez egy érdekes relációt hozott, hiszen így felszippantotta hirtelen azokat az ingatlanokat, amelyek az elmúlt években kevésbé voltak keresettek, vagy lehet, hogy éppen kiadásra sem kerültek.
1: Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház, Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz, a debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára ma. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába látogatnak. Patai Dávidot a Loki játékosát hallják.
3: 3-0, de a eredményt eltekintve mi akkor is mindent meg fogunk tenni a pályán. Nyilván nyerni akarunk és kiteszünk magunk a pályára, főleg egy ilyen stadionban, ilyen körülmények közt egyértelmű mindenkinek élvezet lesz majd a játék.
1: A mérkőzés ma este 6-tól lesz a Kopenhágai Parken stadionban.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
5: Hogy? Kicsoda? Ez már szadás? Itt vagyunk. Halló, fél tíz múlt 8 perccel. Semmiféle közlekedési hírünk nincs, ugye az M7-esről volt, de az már órákkal korábban úgy tűnik, hogy megszűnt, csend van, béke, nyugalom a városban egyelőre, de 20 perc múlva szerintem a főváros megbojdul, mert mindenki a szökött rabokat fogja vagy segíteni, vagy jelenteni, úgyhogy indul a móka, indul a kacagás. Mi meg gyorsan megmutatjuk, hogy mi minden történt velünk. Ma ugye Eszter mesélte el, hogy hát Budapesten nyaralás
6: kis
5: van.
6: Pénz, kis foci.
5: Megnézed az összes strandot.
6: Az összeset emelek. Mindenhova hívjatok el, ahova még nem voltam.
5: Nagyon jó ötlet.
6: Mindenhova megyek, úgyhogy ne aggódjatok. Hello Palatinus, nem sokára téged is látlak.
5: Itt vagyok, és megmutatom magam, úgyhogy Eszter pesti nyaralásáról beszéltünk, és Trump legendás, most már egy nap után is mondhatjuk ezt, hogy legendás kimenekítéséről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod.
6: Tehát, hogy azért
7: ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
6: nem, most mire gondolsz?
7: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
6: Főleg, még soha értem, nem volt semmilyen fertőzésem.
5: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
7: Hajszállal szőre. Üvegszemmel, fogdarabokkal üvegszemmel.
6: Úgy szoktam, hogy egy, egy ilyen betétet átadok Domestosza, rátiszem a kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargalizáltatni ott a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, á, Kocsi!
5: No!
6: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
7: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobt az égszíjat. Karcsi ledobt az égszíjat, igen.
6: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye...
5: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
6: apuka
5: be.
6: Az
5: apuka
6: nem
5: egész
6: akarta.
5: Máshol lenne.
6: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
5: Ezért megyek, játszom vele én.
6: Ez még mindig jó.
7: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
6: Ne.
7: Van ilyen? Láttatok ilyen? Van. Nem lehet ilyen.
6: Hát, mi? De akkor csak oda, hogy arrébb lököd. Menj arrébb! Takarodj!
5: Mi az, hogy csak fölállítod? Van egy terhelhetősége a csúszdának, gyerekek.
7: Te felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki tízen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre, úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
6: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
7: Lemérlegeled a felnőttet?
5: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most oda megyek, azt
7: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lenni.
6: Én az Ozó hotelben...
7: Minden kört én nyernék.
6: Az Ozó hotelben megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
7: Igen, mit bír ez az építmény?
6: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezeredesen ragasztva?
7: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
6: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
7: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
6: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
7: Szeretik?
6: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép. És
5: oda lehet gyereket vinni?
7: Oda bevihezzél, persze, az kifejezett.
5: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
7: Az fürdő, az várjál, az más.
5: Nyugodtan lehet pihenni.
6: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc, thank you, sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
7: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
6: Ugye, ez amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszerű mozdulat, hogy lerázza, ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van a pasmiban.
5: A pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
7: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtak, törölköző szép.
6: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
7: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
5: Gyerekek, ő a napi mosgást csinálja.
7: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
6: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkra, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
7: Washington Post kinyomozta, és ilyen most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
6: Kiszivattyúzták.
7: Nem összeheted.
5: Csőposta.
7: Hova teszed Trumpot?
5: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
7: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni?
6: Hát a szivattyús kocsi, ami kiszívja a tartalmát a kocsinak az aján.
7: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnök. Igen. Na?
6: Büfékocsi.
7: Jó nyomon vagy.
6: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban mi vannak?
7: Büfékocsi, hát az MTS-ét hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg így Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
5: Borsoli sör, meg ilyenek.
6: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
5: Ételszállító kocsiba.
7: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. De ez megvan, de ez hogy, a jelenet.
6: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett találni. Abba begugolt, és letolták az izéről.
7: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
6: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
7: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
6: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
7: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
5: Integet.
7: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
5: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
7: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
5: fekszik a bebújni?
7: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
5: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben? De nem is az, de
7: család... Több rostosat elnök úr, több rostosat.
6: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez
5: és ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
7: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
5: Igen, hát van esély. Igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
6: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg a
7: hatósai? Ez egész nagyon fura.
6: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
7: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
6: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
5: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
7: Hogy kiszedtük az elnököt.
5: Igen, hogy nincs rajta az
7: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
5: Akkor nem jó.
7: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor utána ezt meg nem mondtad el?
5: Igen, mert
7: az egész sántít.
5: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
7: Kilőnek az ételszállítókat, igen.
6: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
7: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhat abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
6: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
7: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
5: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
5: Balástól lehet kérni 10 után zenét? Most nem. Mikor van, gyerekek? Mikor? 31. ez, jó, ha mondjuk nektek. Ugye egy gyönyörű fogadás után, amelyet én nyertem, ő bukott, ez volt az egyik tétele, hogy egy kívánságműsort meg kell csinálni. Augusztus 31-e, ráadásul arra is engedélyt kapott, hogy betegyen olyan zenéket, amit egyébként nem szoktunk. Úgyhogy jó lesz. Milyen zenét kérsz a Balástól, Eszter?
6: Én csak FLM slágereket fogok kérni tőle, természetesen. Amit nagyon szeret.
5: Igen, megtalállak még.
6: Így van, az nagyon, vagy Jimmy-től nem veszíthetek.
5: De ez a kettő.
6: Így van.
5: Jó, ez 31-e, és ő holnap, meg holnap után nincs, mert ugye forgatnak, elkezdődött a Most Want It, szerintem most néhány perc múlva ellövik majd a rajtot, úgyhogy lehet figyelni, kikinek szeretne segíteni, Balázsnak, vagy a menekülőknek, ezt majd döntsétek el. Nekünk egy dolgunk van most, hívni a nap hallgatóját. Hát azt mondja, van egy nagyon szép külön ajándékunk is hozzá, ha fölveszi persze, és azzal veszi föl, amivel kell. Ja nem, az ajándékot, külön ajándékot megkapja.
6: Szóval ma este részeges napfogyatkozás lesz.
5: Mondjuk azt, hogy mondtad, hogy Balázsék, jó?
8: Ja, hello.
5: Hello, szevasz. Danya, te vagy az?
8: Én csak sajnos, csak elírtam.
5: Ja, akkor Sanya?
9: Igen.
5: Tanya? Vagy
6: Panya? Úgy hallom, hogy gatya vagy.
7: Hogy gatya.
5: A Ronaldós esküvőre írtál Ronaldóiknál az esküvő végén, a pap nem áldást adott, hanem hármas sípszóval zárta le az esküvőt. Úgyhogy ez lett ma a nap legjobb SMS-e. Gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod, ezt megmutatjuk, illetve egy külön ajándékod is, figyelj.
9: Igen.
4: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
5: Na?
9: Na, nagyon jó. Tök jó.
5: Szereted a dartsot?
9: Persze, otthon is szoktuk nézni, játszunk is, úgyhogy ugye.
5: Na, ez majdnem ugyanaz lesz, mint nálatok a nappaliban a dartsozás. Kicsit nagyobb a tét. Maximum ennyi a különbség, jó? Oké, Sanya, akkor küldjük a részleteket, meg hív az Anna. Vigyázz magadra.
9: Cső-cső.
5: Ez mi volt, egy kaputelefon, vagy mi beszélgettünk?
6: Nem tudom, szerintem ez egy, ő már valószínűleg fenn a perszeidákat nézi, és ez már az ilyen űrállomásról jött az a hívás.
5: Milyen strand lesz ma?
6: Nem tudom, most küldtek jókat amúgy, azt mondják, hogy menjek át Tatára a fényes fürdőbe, de ez messze van, Tata, úgyhogy ezt nem tudom. Mindig csak másnap fogom megmondani, hogy ne találkozok ott senkivel.
5: Jó, hogy nehogy direkt működik. Azért kimenjenek.
6: Jó, akkor Tatán találkozunk.
5: Ott várjatok, kettőre ott lesz, vagyok.
6: Jó, úgyhogy stratégiai fürdőzések ma. Fognak történni.
5: Valahol is, akkor holnap megtudjuk az újabb részleteket. Julcsa is jön holnap reggel, tehát így várunk hármasban benneteket, úgyhogy legyetek itt ti is.
6: Ugye már itt van, miért nem ültetted be az utolsó fél órára?
5: Ezt a rohadt életbe. Na? Vagy most maradjon reggelig.
6: Megy a semmit tevés. Oda,
5: szerintem ma alszik át.
6: Teszi a semmit.
5: Holnap reggel találkozunk 6-kor. Szevasztok!
6: Puszi! Na!

0: Igazi mai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak. 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget, a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Partneri kapcsolat a Nagy Energia fogyasztó vállalatokkal. Új szakok jöhetnek a felsőoktatásban. Amerikai erőcsatár a Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az egyiket a Debreceni Egyetem kérte. Az erről szóló rendelet tervezetről augusztus 18-áig tart a társadalmi egyeztetés. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzés, valamint a reedukációs szakember mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A Debreceni Egyetem a biotechnológiai képzés létrehozását kezdeményezte, amely a kutatás, a gyártás, az innováció és az oktatás területére képezhet szakembereket. Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatárt

0: A negyedik régiósa a Debreceni Egyetem együttesének. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 5 perccel járunk 10 után. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Van még páros belépünk a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, úgyhogy ebben az órában újra lehet majd értük jelentkezni, szólni fogok, ha hívni kell. Viszont van itt két fontos közlekedési info, ezek már itt fogadtak az SMS falon. Andy írta, az M1-esen Budapest felé kamion és autóút között 2-3 kilométeres a sor, a 16-os kilométernél történt, de van még egy baleset az M1-esen, ez Zozó küldte, 3 autó is érintett benne, a határ felé haladva az 56-os kilométernél, itt is torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azzal a David Guettával folytatom most, aki azt mondta, hogy a célja mindig is az volt, hogy hidat építsen régi és új zenék között. Ezért van, hogy sok korábbi slágert feldolgoz, hogy a fiatalok megismerjék. Ebben az esetben, a Save Me Tonight esetében a 2008-2012-es évek hangzásvilágát szeretné elhozni az új generáció.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy a folytatásban is. Perceken belül hozom majd Shakirától a Die Die-t, mert tudom, hogy sokan várják már. Játsszuk dalt Tiestótól, aki a múlt hétvégén a World is Mine Radio Show-ban a Guest Mix-et prezentálta. Aki véletlenül ezt kihagyta volna, hallgassa vissza a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a Rádió egy applikáción. De jön majd a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na most, hölgyeim és uraim, a jelenből érkezik egy stadion himnusz. Shakira, Burna Boy, Die Die. És most nem focizni, játszani hívok mindenkit.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két stage-el is jelen leszünk a nyár utolsó fesztiválján, a Szegedi Ifjúsági Napokon. A Rádió 1 stage és a Rádió 1 aréna is várja majd a hallgatókat. Azt is, aki most érkezik. Halló!
1: Szia, Szabó Martin vagyok. Hányadik vagyok?
0: Martin, tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Régóta próbálkozol.
1: Nagyon régóta, igen.
0: Akkor gyere velünk bulizni, de csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Hát Martin, ezt elvitted.
1: Köszönöm.
0: Mindenki orra elől. Tetszőlegesen választható napra kapod a jegyet. Te választod ki, hogy melyik napra mennél ki, és valakit még vihetsz is magaddal. Ki lesz az?
1: Bagásznőmet fogom vinni.
0: Jó bulizást kívánok nektek, érezzétek magatokat. Köszönöm. Nagyon jól.
1: Köszönöm. Nagyon feldobtáltok a napon, nem bíztam benne egyébként.
0: Nem bíztál benne, mégis összejött. Hát nagyon remélem, hogy a következő órában is feldobhatom valaki napját. Lesz játék nem sokára újra itt a Rádió 1-en. Did I-

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín.

0: megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
1: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Eladott?
8: Hát muszáj, most pénz kell.
7: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
8: Ez jobb döntés.
7: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
9: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
13: Hogyan tudnék élni nélküled?
14: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
15: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
16: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
17: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra,
16: és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
10: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Partneri kapcsolat a Nagy Energia fogyasztóvállalatokkal. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztóvállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkfenntartók nem ivóvízminőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az aszály hatásait csökkent

0: segítő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Esztergom csatlakozott, ugye FM 107,5. Én Györki Attila vagyok, szép napot mindenkinek, Máténak pedig nagy pacsi, mert ezt az új esztergomi frekit teszteli. Hello Atis, itt járok Esztergomban fotózni, imádom ezt a várost, és ahogy a napokban kért,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na végig énekeltük a dalt vezetés közben. Hát, jobb énekelni, mint idegeskedni. Nikolettától kaptam a hírt, hogy baleset történt az M5-ösön Budapest felé, Petőfi szállás pihenőhelynél. A belső sávban vannak még, úgyhogy ezért van ott lassulás. Bazsi pedig azt írta, megállt egy kamion az M0-ason, az M3-as felé, a Jászberény-Maglód-Rákos keresztúr csomópontnál, pont a lehajtósávnál. Ha van még hír, jöhet SMS telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: hét, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki készen áll, hogy megszerezzem most a nyár egyik utolsó fesztiváljára páros belépőjegyét. Szín, Szegedi Ifjúsági Napok, a Rádió 1 is ott lesz, ráadásul két stage-gel, egy stéggel és egy arénával. A stégen már délután 5-től zenélünk majd víz közelben, a Rádió 1 arénában pedig este 11-től lép fel az összes lemezlovasunk. Egy hallgatót ebben az órában is bejuttatok, a Forrodrót 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót 311-111, és az elmúlt percekben közel 1500 hívás érkezett. Mindenki játszani szeretne, úgyhogy nagyon nehéz bejutni tizedikként. Óriási mázli kell. Halló!
1: Halló! Szia! Szermusz! Jó reggelt!
0: És jó étvágyat!
1: Hát igen, végül is lassan ebéd, úgyhogy igen. Szia! Ricsi van a vonalban. Halló!
0: Ricsikém, hát így kell elegánsan bejutni tizedikként!
1: Jaj, de jó! Juhú! Köszönöm szépen! Szuper! Nagyon jó!
0: Jó ebédhez szól a nóta!
1: Azaz, bizony! Majd csak fog a színen, remélhetőleg.
0: Akkor viszont most jó ebédhez szól a szlogen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, hogyha már idén kimaradt a sziget, legalább akkor egy szín becsúszhat, mert egyébként évek óta terveztem, hogy elmennék. Elmúltak az egyetemista évek, de akkor itt az ideje, hogy akkor most ellátogassak Szegedre a jó kis színnapokra.
0: Most mindent bepotolsz.
1: Nagyon örülök. Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: És lesz itt még esély, drága Rádió 1-esek játszani. Vannak még jegyeink a színre. Délután folytatódik a játék a Rádió 1-en.

karrierjük előtt rockzenekarban tolták, de később aztán együtt kezdtek el house zenéket készíteni, sőt, közösen építettek fel egy zenei kiadót is. Én örülök, hogy váltottak. Alex Kenji-től ezt a dalt nagyon szeretjük idén. Bambolé!

0: Óta nem látott teljes napfogyatkozás lesz Európában a mai nap folyamán. Spanyolország nagyon készül, ott lehet a legkedvezőbben megfigyelni. Magyarországon 81%-os lesz a legnagyobb lefedettség. A Sopronban láthatják majd a Rádió 1-esek. Budapesten 65-70% körüli lesz a lefedettség, ami megfigyelhető. Szabad szemmel nem nézegetjük, jó? Sima napszemüveg is rontja a szemünket. Ez speciális, tanúsított napfogyatkozás néző szemüvekkel. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, az igazi mai slágerek pörögnek tovább ezután is, mindjárt indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60%

0: Olvasd el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
2: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
1: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
2: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Eladott?
6: Hát muszáj, most pénz kell.
5: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bábnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
6: Ez jobb döntés.
5: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
7: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
10: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Debrecenben felélinkült az albérletpiac. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. A Civisvárosban jelentősen, csaknem 50%-kal megugrott a kiadó lakások iránti érdeklődés. Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 000 forint. A magas lakhatási költségek miatt a hallgatók számára különösen felértékelődik a kollégiumi elhelyezés lehetősége. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
8: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

Hello mindenkinek, köszöntöm Önöket, nagyon kellemes szerdát kívánok. A hét közepénél járunk itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, ugyanis 2026. augusztus 12-e van, a mikrofonnál a stúdióban egészen kettőig keserű Tomi. Állok a rendelkezésükre, várom Önöket az első órában, mixelek, aztán pedig jön majd Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ha van szülinapos ismerősük, akkor nevezzék, ne habozzanak, illetve jöhetnek az útinfók is folyamatosan. Az SMS Viber számunk 0620 95 95 395, és ha már az utak, hát befejeződtek az útépítési munkálatok a Füredi úton a BEM tér elnevezésű autóbusz megállóhelyek környezetében, ezért a tegnapi napon üzemkezdettől a 21-23-52E autóbuszok és a 973-as éjszakai járatok újra a megállóhelyek érintésével közlekednek, erről ne feledkezzenek meg. Balesetmenteset kívánok mindenkinek, az autósoknak, a tömegközlekedőknek, méghoz egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen, a Daily Mixben. Jön Kato és a Turn the Lights Off.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ez meg egy újabb info a közlekedőknek, ebben az órában tele vagyok ilyen hírekkel. A De Hír cikke szerint több sávon zajlanak a munkálatok a 33-as főút belterületi részén, és hamarosan éjszakai munkavégzésre is áttérnek, hogy gyorsabban haladjon a felújítás. A cél az, hogy a forgalom minél kevésbé akadjon, ezért a kivitelezők ütemezetten zárják a sávokat, és folyamatosan biztosítják az áthaladást. A munkák a víziközművek rekonstrukciójához kapcsolódnak, ami elengedhetetlen az út teljes felújítása előtt. Hát nagyon szépen köszönöm a türelmüket, a megértésüket, legyenek óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. És hallgassák a Rádió Egyet, valamint az igazi mai slágereket itt nálunk a Daily Mixben. Jön a Switch Disco, Rehabbel és Sam Feltel közösen. Ez már a Sleep Tonight.

Még kérném szépen a tömegközlekedők figyelmét egy pillanatra itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Nem tudom, hogy tudták-e, de ismét használható a Burgundia utca megálló. A tegnapi napon kedden üzemkezdettől a Zégnár tér irányába közlekedő 3-3 álljelzésű trolibuszok, a Tégláskert utca, Szénatér, Bajk András utca irányába közlekedő 14Y, 15-15H, 15Y és 15YH jelzésű autóbuszok, valamint a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Jó utat kívánok önöknek is, hát mivel mással, egy újabb jó dallal, egy újabb igazi mai slágerrel, itt nálunk a Rádió 1-en a Daily Mixben, jön Kygo és a One Republic, ez már a Chasing Paradise.

Daily Mixben, a Rádió Egyen, a folytatásban ünnepelünk, jönnek a névnaposaink 2026. augusztus 12-én szerdán. A Klárákat köszönhetjük a mai napon. Ez egy latin eredetű név, a jelentése egyébként világos, ragyogó, illetve híres. Aztán itt vannak a Letíciák, a Hildák, a Larinák és a Hiláriuszok is, úgyhogy mindenkit köszöntök és mindenkinek kívánok nagyon sokat és boldogat. Egy újabb igazi mai slágerrel természetesen érkezik Kamrád a Rádió Egyen a Daily Mixben. Ez már a Feel Alive.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 12-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
2: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészében ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát.
1: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkfenntartók nem ivóvízminőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. Timko Zoltán ingatlanpiaci szakértő szerint nem csak az egyetemisták generálnak jelentős keresletet a debreceni albérletpiacon. Az elmúlt 2-3 évben a nagy beruházások kapcsán érkező munkavállalók is érezhetően növelték a bérlakások iránti igényt.
3: Bérbeadási szektorban egy változást vettünk észre, és gyakorlatilag az, hogy a külföldi bérlők száma a munka oldalon megnőtt, ez egy érdekes relációt hozott, hiszen így felszippantotta hirtelen azokat az ingatlanokat, amelyek az elmúlt években kevésbé voltak keresettek, vagy lehet, hogy éppen kiadásra sem kerültek.
1: Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az egyiket a Debreceni Egyetem kérte. Az erről szóló rendelet tervezetről augusztus 18-áig tart a társadalmi egyeztetés. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzés, valamint a reedukációs szakember mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A Debreceni Egyetem a biotechnológiai képzés létrehozását kezdeményezte, amely a kutatás, a gyártás, az innováció és az oktatás területére képezhet szakembereket. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak. A Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskolában például nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. Cifra Ildikó iskolaigazgatót hallják.
4: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
1: A kisebb-nagyobb munkákat egyébként úgy ütemezik, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo. Az eseményt augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17 000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Vaszkó László vásárigazgatót hallják.
5: A kiállításnak nem csak az a funkciója, hogy üzleti tér legyen, nem csak az a funkciója, hogy tudományos vagy gyakorlati információt adjon a gazdálkodóknak, legalább hasonló értékű küldetése, hogy hitet adjon a fogyasztóknak, tapasztalatot szerezhessenek arról, hogyan is készül a jó minőségű magyar élelmiszer.
1: A Farmer Expo agrárgazdasági fórummal kezdődik. Körülbelül 20 ezer látogatóra számítanak a háromnapos rendezvényen. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra. Szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen. A programokhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. Széles Diana a polgármestert hallják.
6: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriási lehetőség arra, hogy ne csak a digitális világba éljenek. Ha lehetne egy mondatot mondani, hogy miben rejlik a Mozdulj Debrecen sikere, az az összefogásban és az együttműködésben.
1: A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az önkormányzat évente több mint 200 millió forintot fordít. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon. Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik régiósa a Debreceni Egyetem együttesének.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, itt a kapitány beszél. Véget ért a Daily Mix a mai napon szerdán a hét közepén, de pánikra semmi ok, mindenki maradjon. Jönnek a programajánlatok, aztán pedig startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, úgyhogy várom és várjuk Önöket nagyon sok szeretettel. Sam Feld és Rosalind kettőse érkezik nem sokára, ez lesz a Heart Like Mine.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Farkasok földjén fekvő falut mutat be a Déri Múzeum új kiállítása. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban. Szepes annó, falu a farkasok földjén.

0: tárgyén címmel. A tárlat abból a több mint 2000 régészeti tárgyból válogat, amiket a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 24 között végzett ásatásokon találtak. Az egészen január végéig látogatható kiállításon láthatók többek között állati maradványok, köztük egy farkasé is, valamint edények és apró fémtárgyak. Mester és tanítvány találkozik a debreceni református nagytemplomban, az Esti Fények, Örök Dallamok, Mesterek és Tanítványaik című orgonakoncerten Sárosi Dániel és Tamás Mátyás Bertalan izgalmas zenei párbeszédét hallhatja a közönség holnap 19 órától. Jegyek kaphatók a jegy.hu. A nagy templomban emellett pénteken 20 órától is különleges program várja az érdeklődőket. A világhírű tenor José Cura és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész közös koncertje a zenei kifejezés széles skáláját járja be, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Belépők válthatók elővételben a jegymester.hu-n. És a magyar operett legszebb dallamai csendülnek fel ugyancsak augusztus 14-én péntek este a Nagy Erdei Szabadtéri Színpadon egy nagyszabású gála koncert keretében. Részletek és jegyvásárlás a csokonaiszínház.hu oldalon. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Keserű Tamással, csak igazi

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely további nagyon szuper szerda délutánt kívánok önöknek a hét közepén. Kitartást a melósoknak a nagy melegben. 2026. augusztus 12-e van, ez pedig már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda egészen kettőig, ebben a 60 percben is keserű Tomi. Jöhetnek a szülinapos nevezések, az óra második felében derül majd ki, hogy ki lesz a mai nap szerencsés nyertese, illetve vadásszanak nekem trafipaxokat is. Mindenre pedig használható az SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Jön a kolumbiai köldök királynő, Shakira, akit nem véletlenül neveznek így. Az énekesnő egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy gyermekkorában nem csak táncolni tanult, hanem hastáncot is, méghozzá a kolumbiai libanoni családi háttér miatt. A jellegzetes csípő mozdulatai nem koreográfiai trükkök. A saját bevallása szerint már 4 évesen így táncolt, és később ez lett a védjegye a popzenében. Burna Boy-jal közösen már is érkezik a vadonatúj dal, az idei foci VB himnusza, ez a Die Die, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap már kispéntek, azaz csütörtök, nézzük, hogy lesz-e változás az időjárásunkat illetően. Hát ugye néhány fokot visszaesett most a hőmérséklet. Holnap olyan 29-30 fok körül alakul majd a napközbeni csúcsérték, éjjel pedig olyan 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél megélénkülhet, megerősödhet, csapadék nem várható, maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket. Az UV sugárzás nyilván napközben nagyon erős, úgyhogy legyenek óvatosak dél és este 6 óra között, hogyha kimennek, vagy ha mondjuk strandolnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, az időjárás után vissza ismét az igazi mai slágerekhez nálunk a Rádió 1-en. Jön a Hertz és a Purple Disco Machine 2-se, ez már a Wonderful Life.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. No, akkor itt az idő, szülinapozzunk.
1: Halló,
0: Keserű Tomi vagyok a Rádió 1-ből, és Dobó Viktóriát keresném.
1: Igen, én vagyok az.
0: Szia, engedd meg, hogy hadd kívánjak neked nagyon boldog születésnapot.
1: Hát köszönöm szépen.
0: Jött egy üzenet neked. Sziasztok, szeretném benevezni unokahúgomat Dobó Viktóriát szülinapja alkalmából. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és legyen csodaszép napja. Köszönettel. Ki lehetett a feladó?
1: Évike.
0: Pontosan talált süllyedt. Mit szólsz hozzá, hogy sikerült a meglepi?
1: Hát minden évben benevez, és általában ki is sorsolnak, úgyhogy picit számítottam rá most is.
0: Na, hát akkor te egy ilyen szerencsés alkat vagy ezek szerint, igaz?
1: Hát inkább Évike szerencsés, én ezt mondanám.
0: Jól van, oké, üzensz-e neki vissza valamit?
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és hogy nagyon jól esik, hogy minden évben gondol rám.
0: Na, átadtuk a nyereményt is, ami bizony nem más, mint a Kismandula cukrászda fantasztikus sütiboxa. Gratulálok és jó étvágyat kívánok neked, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Viktória, még lenne egy fontos feladat, van nekünk egy szlogenünk, egy rádió egy szlogen, ezt te tudod így fejből?
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Megy, ez kérem szépen teljesen tökéletes, és akkor Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában már is neked is szól a dal. Jön Shawn Mendes, Camila Cabello és egy újabb igazi ma is láger. Egy jó kis rádió, egy nyári kedvenc. Ez a Señorita.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát letelt a műszak, elérkezett a búcsú pillanata. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt két órát itt a Rádió 1-en. Én Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont a jó hír, hogy holnap kispénteken, csütörtökön is várom majd önöket délben, a Daily Mixben természetesen. Hát nincs más hátra, mint előre. További nagyon szuper délutánt kívánok, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Jön Lady Gaga és az Abrakadabra. Én ezzel búcsúzom. Hello mindenkinek, kész csak a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak.

0: 95.5 Rádió.
1: Helyben vagyunk,
0: az
1: FM95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Itagincé patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagincé, saját flórán, saját életen.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Véradásra hívják az embereket a hosszú hétvége előtt. Kozák Luca 5. 100 méter gáton. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös sajtóközleményében kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az augusztus 20-ai ünnepnap előtt. Tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Közös standon mutatkozik be a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, illetve az Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság a 35. Farmer Expo-n. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között tartják a Böszörményi úti kampuszon. A háromnapos rendezvényre mintegy 20 000 látogatót várnak, közölte az egyetem az unide.hu oldalon. Sport. Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton kedden a Birminghami Atlétikai Európa bajnokságon. A díjasi klasszisa az MTI-nek úgy nyilatkozott, visszaküzdötte magát Európa élmezőnyébe. Hozzátette, szombaton fut a 4x100-as váltóval, amit már nagyon vár. A nap további részében és holnap is derült vagy enyhén felhős idő ígérkezik Debrecen térségében, csapadék továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul. Éjszaka 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: M7-esről. Baleset volt Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Hatalmas tömeg, mentőhelikopter, érdemes a 7-es főúton kerülni. Attila pedig azt írta SMS-en, az M0-áson 5 kilométeres a sor az M4-es és az M5-ös csomópontok között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki még idén nyáron szeretne bulizni a Rádió 1-es DJ-kkel, aki a nyár utolsó pillanatait is szeretné kihasználni, annak segítünk, mert hölgyeim és araim, adom a páros belépőket a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, augusztus 26-29 között is találkozhatunk.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megadjuk a módját. A nyár utolsó fesztiválján két stage-el is jelen lesz a Rádió 1, az összes lemezlovasunk zenélni fog. A Rádió 1 tégen és a Rádió 1 arénában is, a színen, a szegedi ifjúsági napokon, a tizedik telefonáló pedig most páros belépőjegyet nyert tőlem. Halló!
1: Szia, Marian vagyok. Szeretnék játszani.
0: És miért szeretnél játszani, Marian?
1: Hát, szeretnék menni fesztiválozni.
0: Mert idén még nem volt fesztivál, ahova kijuthattál volna?
1: Hát a Veszprémet, de oda nem nagyon sikerült lemennem, családi okok miatt.
0: Hát akkor eddig neked fesztivál nélkül telt ez a nyár. De Szegedre eljutsz?
1: Komolyan?
0: Igen! Ja! Tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát nem múlhat el az idei nyár úgy, hogy ne fesztiválozz.
1: Hát húzod itt az idegeimet.
0: Nem húzom, mondd inkább a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel adom a nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen azt is, köszönöm.
0: És nem adjuk fel, drága Rádió 1-esek. Holnap után is lesz játék, sőt, a következő órában is. Itt a Rádió 1-en.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kértem az előbb, bárki bármit lát az utakon, szóljon. Na hát Taxis Ati írt egy Vibert, hogy ő nem lát, mert óriási a füst. Szia Ati, is a 8-as utat teljesen lezárták Öskü környékén, mert sajnos ég a tarló, és olyan füst van, hogy nem lehet látni semmit, és a baleset veszély miatt teljes útzár van. Aki arra menne, az kerüljön. Tehát 8-as út, Öskü környéke. Taxis Ati, köszi szépen! Várjuk még az infókat a forradról 20-as 311-111. Én pedig indítom az újabb zenei órát. Autózni szuper jó lesz ez a dal. Mindjárt jön BB Rexa és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható. Augusztus 31-ig. Vágy ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A Csegei Halászcsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodó vásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
15: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
16: Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu
0: Reklámot hallottak.

0: hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról. A háromnapos rendezvényre, amely 17.000 négyzetméteren terül el és 340 kiállítónak ad helyet, mintegy 20.000 látogatót várnak.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Augusztus végéig minden hétvégén sétáló utcává válik a Piac utca, Kossuth utca és Miklós utca közötti szakasza. Emiatt péntekenként 18 órától vasárnap 18 óráig terelő útvonalon járnak a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai buszok, amelyek ezekben az időszakokban a Debreceni törvényszék, a Tisza István utca és az Antal József utca megálló helyeken állnak meg.
2: A DKV információit hallották.
0: Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 14-16 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

things that I've got. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Itt egy újabb zenei óra, amiben még én válogatom a zenéket. Györke Attila, 5-től viszont jön a live mix, akkor már Loving Arms lesz a DJ. Viszont van páros belépőm a színre, nem sokára játszunk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kaptam egy ilyen SMS-t. Hol közvetítik ma a napfogyatkozást? A neten nem találok semmi infót erről. Segítsetek, please! Hát barátom, leginkább a természet közvetíti majd ezt. Ki kell menni a természetbe és megtekinteni a napfogyatkozást. Ez lesz a legjobb közvetítés. Még egy jó zenét is berakhatunk magunknak, mondjuk igazi mai slágereket a rádióból, ugye? Viszont nagyon fontos, drága Rádió 1-esek, szabad szemmel nem nézegetjük a napfogyatkozást, a sima napszemüveg sem védi meg a szemünket. Távcsővel vagy fényképezőgéppel is csak megfelelő napszűrővel szabad. Alapvetően egy ISO szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg kell ehhez. Jó? Akinek van ilyen megfelelő szemüvege, az Sopronban 81%-os napfogyatkozást lát majd 19 óra 22 perctől, és 20 óra 8 perckor lesz ez a 81%-os fedés. Az országban Sopronban lesz a legnagyobb lefedettség, Győrben például 73%-os lesz, Budapesten 65-70% körüli, Kelet-Magyarországon ennél kisebb. Szóval 19 óra 22 perctől nagyjából ez lesz hozzá a program, és mi játszunk hozzá sok-sok igazi mai slágert itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. A nyár legutolsó hetén is beleadunk majd apait, anyait. Dupla stage-el ott leszünk a színen, Szegeden. Délután 5-től meg este 11-től is buli a Rádió egy lemez lovasaival a fesztiválon. A 10. telefonáló ott lesz. 20-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindenki szeretne még egyet bulizni a nyáron. A színen a Rádió Egyesekkel két stage-ünk is lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon, és a 10. telefonálónak odaadom ezt a páros belépőt, ami itt van nálam. Halló!
1: Szia, Jártika jelentkezem!
0: Szia! Hogy hívnak téged?
1: Pászon vagyok, Szegedről.
0: Marci?
1: Marci, igen, nyugodtan így a Marcinak is.
0: De amúgy a neved László.
1: Remélem, a 10. vagyok.
0: Marcikám, a 10. lettél!
1: Neved! Neved! Imádom!
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1! Ők igazba is megermegy!
0: Hát persze, hogy tudod!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Királyság!
0: Kivel érkezel, mert hogy ez egy páros belépő?
1: Hát remélem a haverom eljön velem.
0: Biztos vagyok benne, de ha ő nem, akkor ezren fognak rájelentkezni, úgyhogy én küldöm neked a jegyeket, jó?
1: Rendben, köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, a játéksorozatunknak nincs vége, mert hogy Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban többször is lehet még majd játszani ezekért a jegyekért. Holnap után is osztogatjuk az igazi mai slágerek között a belépőket a

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

reggel. A Barton Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vizenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
3: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
4: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
5: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint nincs hazánkban olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Hajdú-Biharban 9 projekt szerepel az idei programban. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy infót Bálintól az M4-esről. Szolnok irányába, ahogy elkerülő szakaszán baleset volt, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, a külső sávot lezárták. 8-11-es főút Székesfehérvár és Lovasberény között három autó karambolozott, úgyhogy a 10-es kilométernél félpályán lehet csak haladni, ezt Attika írta.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Ez a Rádió Egy, ahogy csak igazi mai sláger megy.
1: Szervusz Attila, Feri vagyok, minden Rádió Egy hallgatónak, meg neked is jó nyaralást kívánok.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás, die, ezzel folytatom, érkezik Shakira, és az a Burna Boy, akinek ez lett az első VB himnusza, ő egy nigériai szupersztár, és hát persze, hogy azonnal elfogadta a felkérést, amikor megkeresték.

0: sláger megy, nem áll meg a pörgés, a következő fél órában is jó zenék jönnek. Öttől pedig Juhász Geri és Loving Arms, Live Mix, Summer Edition. Én ezzel készülök, az infók után ezt is meghallgatjuk. Heart Like Mine!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 46 perc, azaz most már nincs negyed óra, és Juhász Gerivel és Loving Arms-szal indul a Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek, korábban meséltem róla, a netes lapok is megírták azóta, csúnya baleset volt az M7-esen Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Ott továbbra is terelnek, mindenkinek a 7-es főútat ajánlják, Bogi szólt, hogy még mindig ez a szitu. M4-es Szolnok irányába Abony elkerülőn volt baleset, ezt nemrég tudtuk meg. Miki írta, hogy az M1-esen megállt egy kamion Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél, 3 kilométeres már a torlódás. Erik pedig az 1-es főútról írt, Óbaroknál dolgoznak az aszfalton, a 35-ös kilométernél a félpálya lezárva. Ha van még hír az utakról, várja Geri és Kabai Andris is, azaz Loving Arms. 5 órától tehát mix, az üzenetek a 20-as 311-111-es forró drótra jöhetnek, előre is köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
12: Otthon is érhetnek meglepetések.
14: Az egy dinoszaurusz!
13: Futás, futás, futás!
12: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
13: Mit fogunk csinálni?
14: Túl fogjuk élni.
12: Az Oak Street vége. A mozikban.
15: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Forró a nyár, hűsöly a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kortyold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0650 373 832 www.csegecsárda.hu.
17: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
18: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
17: A hitéleti képzések műhelye.
18: felvételi.drhe.hu.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
19: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, mondta Vaszkó László vásárigazgató kedden sajtótájékoztatón. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most...

0: Két teljes órán át egész nyáron, mellette mindentől a Loving Arms övé ma délután a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Remélem, hogy mindenki felpörög itt a délutánra. Én úgy érkeztem be, megmondom nektek őszintén, hogy egy picit fáradt voltam, de Geri egy olyan kávét főzött, hogy most már szerintem hétig le sem állok. Sőt, annyira felpörögtem, hogy a nap is le fog korábban menni, aztán visszajön.
0: Úgyhogy pörögjetek velünk ti is, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, isteniek lesznek a zenék, nagyon kevés lesz a duma, kezdjük el!
1: Én azt a zenét, amivel nyitom a délutáni Live Mixet, még mindig szeretem, ez egy tavalyi dal, Kamrától, Be Mine-nal nyitjuk a délutáni Live Mixet, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, maradjatok itt Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal a Rádió 1-en.
2: Hey everyone, this is Kamra and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Weekend, Ariana Grande és a Save Your Tears a Rádió 1-en nálunk. Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igen, tudjuk, hogy jó negyed óránál nem volt adás, de csak a legjobb üzenetekből hagysa meg ezek. Mi volt ez a 10 perces centrifuga? Kérdezi Laura.
1: Nem tudom, Geri, de azt akarom kérdezni, hogy mennyire vagy túsz, mert az előbb láttam itt az UFO írtókat, itt szaladtak el, hogy most ez a valóság.
0: Igen, gyerek, mi se tudjuk, mi történt. Köszi a türelmet, dolgozunk rajta, elméletileg most már lassan minden helyre. Sziasztok, egy használt hangkártya érdekes lehet nektek, kérdezi Norbi.
1: Pont a téglára tudjuk cserélni.
0: Igen, sweepereim még nincsenek, úgyhogy közlekedési infók jönnek, 4 autó karambolozott, és ez innentől nagyon komoly. Az M1-esen a terelt szakaszon a főváros felé Bicske térségében 5 kilométeres jelenleg a dugó, tehát még egyszer 4-es karambol, M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, és van egy baleset a Bajcsy-Zsilinszky úton is a fővárosban, a Zichy-Jenő utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, pumpáljuk a legmenőbb zenéket, menjünk tovább.
1: Van egy nagyon találó zeném az elmúlt 15 percen, amikor nem hallottatok. Jennifer Lopez és David Guetta is segítségünkre rohant Save Me Tonight, úgyhogy ők már megmentenek minket ma. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, úgyhogy maradjatok velünk, most már zenélünk, nem állunk meg. Jó hangulat, jó az energia, jó a zene. Maradjatok velünk!

0: Mixben, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például a Loving Arms. Egy olyan bődületes nagy adás leállásunk van, amit régóta látunk, csak elmondanám, hogy mi történik, tehát az adásgépünk az egyáltalán nincs. Ha most nem élőben mixelnétek, akkor nem is tudnák adást csinálni. Képzeljétek el.
1: Igen, még szerencsé, bocsánat, még szerencsé, hogy közel lakom.
0: Hála a jó égnek. Hú, szegény süsükém. Remélem én is azért hazaérek hozzá időben. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ez lesz minden idők leghosszabb mix műsora a Rádió 1-en, mert hogyha nem tudják megcsinálni az adásgépet, akkor nem állunk le. 17:50-kor meg 18 órakor. Nem tudom, mentél volna a szigetre bulizni, ma minden programodat mond le, Andis. Szerintem itt leszünk reggelig.
1: Figyelj, Geri, én úgy alakítottam a mai napomat, hogy ráérek, úgyhogy van nálam. Most már van egy nagyon jó pendrive-om, ugye, hogyha követted az eseményeket, akkor frissítettem, igen, úgyhogy van Istenem. Nálam rengeteg jó zene, Rádió 1-es zenék is, úgyhogy nem el leszünk.
0: Abszolút, rendelek egy jó gíroszt, aztán meglátjuk, és annyira jó fejek a hallgatók. Geri, jó volt ez a 10 perc hard techno, lehetne ilyen gyakrabban is, jut a térműtött Ádám Miskolcról. Mert egy ilyen hang ment 10 percig, hogy... Na, az tényleg olyan volt, mint a hard techno. Könyörgöm, legyen mindig ilyen az adás, hogy a Geri hangján vannak a sweeperek is, írja Réka. Elgondolkodunk rajta. Jó? Jó, hiány, most ennyit tudunk csinálni, úgyhogy én a hangomat adom, a sweeperekhez Andris meg az effekteket prezentálja. Megoldjuk, lehozzuk, minden oké. Okay.
1: Igen, de Gerinek pont azt magyaráztam, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy a lejátszó működik, mert most gondoljátok, hogy Gerivel nekünk énekelni kellene. Tehát úgy tudnánk az adást megtartani, hogyha én vagyok a lábdob, Geri énekel, vagy éppen fordítva.
0: Gyönyörű utolsó adás lenne. Mind a kettő részéről. Na, menjünk tovább, itt vagyunk élőben, mixerünk, hajrá!
1: Mondanám, hogy csak csajok, de nem csak csajok hallgatnak minket, hanem itt van velünk mindenki, úgyhogy Rihannának van egy ilyen Only Girl című dala, és egy szuper jó remixje ebből, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel, és megyünk tovább, úgyhogy maradjatok nyáron is Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Visszajött az adásgépe, kicsit sajnálom.
1: Én is egy kicsit, annyira jó volt a sweepered, meg hát nagyon sokan írtak nekünk, itt van velünk Lencsé és Zoli is, aki éppenséggel pont a, ő is a térműtéte után lábadozik, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a sweeperezés, ez a homemade sweeperezés.
0: Nagyon szerettem.
1: Úgyhogy csináljunk még ilyet.
0: Sokkal izgalmasabb így a műsor, írja Péter. Sziasztok, lehet ilyen adásállást kérni? Még imádtam, hogy megoldjátok, Ádám.
1: Imádtam.
0: Most már tudok tapsot is adni. Köszi, Ádám.
1: Igen. Sőt, egyébként, hogyha néztétek volna ezt YouTube-on, hogy mit csinálunk, mint malac a jégen. Küzdöttünk. De nem adtuk fel.
0: Így van. Jaj, nagyon szeretem. Na, szóval most már itt vagyunk. Hydration break. Tartunk egy kis hidratációs szünetet. A terveink szerint 7 perces lesz. Ha megint elmegy az adás, nyugi, itt vagyunk, megoldjuk. Jó? Maradjatok. Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
12: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
13: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
12: Ezt azonnal le kell foglalni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
12: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már erre repett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Eladott?
19: Hát muszáj, most pénz kell.
18: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
19: Ez jobb döntés.
18: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben.
6: válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
20: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
21: Reklámot hallottak.
22: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
24: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
25: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu.

0: Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma a közösségi oldalán. A kormányfő hangsúlyozta, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 14-16 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, még mindig a Loving Arms itt mellettem a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Sziasztok, valaki nem kapcsolta ki az automatikus Windows frissítést?
2: Szerintem ezeket a folyamatokat ma nem tudjuk megúszni, és nem tudjuk elkerülni, de nem is akarjuk.
1: Nem is akarjuk, kapjátok, írjátok, tényleg, gyerünk gyorsan, úgyhogy mi ez az elmúlt 15 perc, nagyon sokan írtak, tudtuk, olyan volt, mint egy centrifuga, ami nem szólt az állás, nyugodtan jöjjenek, én úgy szeretem, hogy végre történik valami.
2: Igen, és az volt ebben a legszebb, hogy utána bejöttek ugye a Márkék, a technikus csapat, hogy egyébként nem megyünk kifelé, és mi Gerivel itt ártatlanul itt csinálgatjuk a dolgokat, Geri elkezdi, ó, basszus, lemerült az egér.
1: Minden lemerült, minden tönkrement.
2: Úgy éreztem magamat, mint a Titanicon, ugye a zenészek.
1: Igen.
2: Nagy a baj a ház körül, de mi még
1: igen,
2: zenét.
1: Igen. Amikor Márk azt mondta a szerver szobában, hogy dolgozunk rajta, hú, akkor ott láttam, hogy ez egy komoly adás leállás lesz. Na igen. Mindegy, itt vagyunk, most már minden rendben. 0-23-111-111, ez az SMS és Fiber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, még mindig mixelben, menjünk tovább.
2: Így igaz, egy régi és egy új kedvencünkkel is megyünk egyben tovább, ez egy ilyen kettő az egyben. Már csak azért is, mert a Faithless-t ugyebár mindenki ismeri, és az Insomniát is. És Bibi Rexával összeállva született belőle egy új verzió, egy 2026-os verzió, amivel nyitom a délutáni Live Mix második óráját, úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, itt a délutáni Live Mixben, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
0: Rádió egy Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig. At the turntables now, Loving Arms.

0: A Rádió Egyet halljátok, kösz, hogy itt vagytok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma is két órában a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Ez tőled volt ugye André és a Lost in a Dream, egy fantasztikus kamu a Lambada feldolgozás, és nagyot megy külföldön is ez a dal, ha
1: jól tudom. Hál' Istennek kapom a külföldi rádió statisztikákat, és Európában most jelenleg ugye a rádiós letöltési listák alapján a 10. ez a dal.
0: Wow.
1: Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jöjjön a jogdíj!
0: Gratulálok, és tök jó lett, tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van. Közlekedési információk jönnek frissek és fontosak. Összeütközött két autó pár perce Budapesten a Rákóczi hídon Budáról Pestre, súlyos baleset a 8-as főúton Karakú és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Egyelőre félpályán indult meg a forgalom, és lassú a haladás az M0-as autóúton, az M6-os autópályától Dunaharasztig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is. Még egyszer az M0-ason, tehát mindez, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, a tracklista fent lesz, érdekelne annak a 10 perces darálásnak a címe, írja Norbi. Majd oda valamit beírunk, hogy adáscsend, vagy valami ilyesmi. Ezt az adást én is visszahallgatom, kíváncsi leszek.
1: De ez magyar zenének jelentsük le.
0: Ja, mindenféleképpen.
1: Mindenképpen.
0: Igen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A Loving Arms, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Igen, megyünk tovább, de minden ezzel került még egy momentumot, engedj meg, Geri, mert ugye abban a 10 percben szerintem sportolni nagyon jó. Tehát pont az a darálós rész, amikor azt mondja az edzőt, hogy tedd oda, gyerünk, bírod még, nem vagy puding, bírod még. És azért is jó egyébként még ez az adáscsend és ez a baki, mert egyébként olyan ismerősökről derülnek ki, hogy itt vannak velünk, akikről soha nem gondoltam volna, hogy titokba hallgat minket, de itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de, Weekend és The Weekend, ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt Európában is, úgyhogy Weekenddel megyünk tovább. Itt a Rádió Egyen, úgyhogy maradjatok jó hangulatban, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now. Loving Arms. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Mark and Cremon és a Replay, ez egy fantasztikus Jason Derulo dal feldolgozása volt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, és hogyha nézitek az élő közvetítésünket, akkor láthatjátok, hogy már kint van itt mögöttünk a nagy-nagy monitoron a Balaton, nem, a Strandfesztiválnak az óriási, majdnem Balaton számot mondtam, a megszokás.
1: Mai nap belefér. Mai nap bármi belefér.
0: Szóval megyünk a Strandfesztiválra jövő héten, szerdától szombatig, onnan szól az élőadás, este 8-tól éjfélig minden nap. Nagyon jó buli lesz, nagyon jó környezetben, nagyon jó helyszínen, nagyon jó közönséggel.
1: Én már nagyon izgatott vagyok, tavaly is nagyon jó volt, Gerivel egy nagyon jó emlékünk van, egy közös emlékünk, és pont azt beszéltük itt adáson kívül, hogy ezt azért illene megismételni.
0: Ja, csak nehogy elmondjuk bárkinek is.
1: Nem szabad elmondani.
0: Nem, egyszer berúgtunk egy kicsit Andrissal, ennyit, tök jó volt.
1: Még jó, hogy azt mondtuk, hogy nem mondjuk el senki. Na mindegy, ilyen is előfordul a pop szakmában, de minden esetre én is többek között amiatt is örülök, mert élőben leszek végig a Rádió 1-en is, mert ugye élő közvetítés lesz, ahogy Geri is mondta, 6-tól, délután 6-tól éjfélig. Úgyhogy én ennek külön örülök, hogy aki nem tud eljönni a Strandfesztiválra, ő is fog hallgatni.
0: Bizony, tehát ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál Zamárdiból élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján, 8-tól lesz ez nagyon fontos, és 8-tól éjfélig majd az élő közvetítés minden nap, aztán pedig a nyár legvégén jön a Szín, oda pedig páros belépőt nyerhettek már 7 óra után tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Maradunk Andrissal mind a ketten, egy rövid Hydration Break, aztán még fél órán át itt vagyunk élőben, jó?
1: Juhu!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Legyen. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött. Jó negyed óránk van még, aztán pedig 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban játékok is lesznek napi belépőkért, páros napi jegyekért a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Ott is ott lesz a Rádió egy, két helyszínen képzeljétek el, úgyhogy megnyomjuk rendesen a nyár végét.
1: Te jártál már a színen, Geri?
0: Ez lesz életem első Szegedi Ifjúsági Fesztiválja.
1: Figyelj, Geri, megmondom neked őszintén, hogy Szegedről csak jót tudok mondani. Mondhatni, az a harmadik hazám. Én imádom Szegedet, napfény városa, Sun City, a szín pedig hát mindig azért kitesz magáért, úgyhogy a kedvenc fesztiváljaim között van. Szerintem neked is nagyon tetszeni fog.
0: Mindenkitől ezt hallom, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok óriási, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom. Úgyhogy még egyszer, páros napi jegyek tehát a színre 7 és 8 között várnak rátok itt a Rádió 1-en. Lendülünk közben tovább.
1: Lendüljünk tovább a régi Rádió, a Rádió 1-es kedvencek között, vagy mellett vannak azért újdonságok is, amik nem olyan túl rég jelentek meg. Ilyenkor a következő is, ami HC és Noxia közöse, az Alive. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, egész nyáron két órán át mixelünk, ilyenkor hétközben erről szól a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A Laving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 120 percben. Kicsit titkon reménykedtem abban, hogy tovább itt leszünk, de sajnos túl jók a technikusaink.
1: Várja, Geri.
0: És hamar megoldották a technikai problémát. Na, megint lál az adat?
1: Mégis maradunk? Azt mondtátok, hogy nagyon tetszett ez a zene, gondoltam vissza az egy picit.
0: Mert volt egy olyan negyedórás rész, ahol csak egy ilyen berregés szólt nálunk adásban. Elképesztően szerettük egyébként ennek ellenére is, vagy ezzel együtt azt a mai adást. Andrisnak lesz egy nappali buria, és nagyon remélem, hogy jó sok rádió vagy hallgató ott lesz szombaton.
1: Hajgeri, úgy megölelnének, hogy ezt megemlítetted, nagyon köszi. Szombaton igen, drága Bekámmal lesz egy ilyen nappali bulink, úgyhogy igazából a szombaton van már csak ez, vagy ezen a héten már csak ez a kihívásom van, úgyhogy remélem, hogy rengeteg rádió egy hallgatóval találkozunk.
0: Így legyen, jó bulit kívánok, mi pedig találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugye szombat este?
1: Így igaz. Így igaz. Maradjon.
0: Ne, elég volt már. Maradjatok, a Rádió Egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És fogunk játszani is szín napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió Egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. CIP Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.

0: hajtóvadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Néhány év alatt látványosan átalakult Magyarország autóipari térképe. Győr, Kecskemét és Szentgotthárd mellé Debrecen és Szeged is felzárkózik a meghatározó járműipari központok közé, miközben az országban gyártott termékek köre is változik. A hagyományos autó- és motorgyártás mellé elektromos hajtások, akkumulátorok és új generációs villanyautók érkeznek. Olvasható az autopro.hu cikkében. Kozák Luca, a díjasi klasszisa az ötödik helyen végzett női 100 méter gáton kedden a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Továbbra is nagyon keveset beszélek, viszont nagyon sok ajándékot szeretnék majd adni nektek ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Maris vagyok. Sok ajánlnak az új számot szeretnénk kérni.
0: Szia, Maris, ez a Dáj. Kinek menjen?
1: Páromnak, Dávidnak.
0: Jól van, együtt vagytok már ilyenkor?
1: Hát én jelenleg itthon vagyok, de párom dolgozik.
0: Na akkor neki jó munkát kívánunk, Shakirával jön tehát a Dáj. És indítom is az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni Szegedre, a Színre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nem csak a fővárosba, Debrecenbe vagy a Balatonra visszük el fesztiválozni a hallgatóinkat, hanem bizony Szegedre is. Halló, halló!
1: Én Szimi vagyok, és Szegedről hívnak.
0: Szimi Szegedről! Mikor voltál a színen utoljára? Minden évben jársz?
1: Igen, szoktunk járni, és idén is szeretnék eljutni a párommal, úgyhogy nagyon örülnék, ha élnék a tizedik.
0: Aha, akkor jegyetek még nincsen, ha jól sejtem.
1: Nincsen.
0: Szeretnék kérni egy szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na most már megvannak a jegyek, te vagy a tizedik!
1: Ez az! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Már régóta próbálkozom, úgyhogy bíztam benne, hogy sikerülni fog.
0: Na most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Két jegy a tiéd, két helyszínen is ott lesz a Rádió 1. Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk kettesben.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió 1-en. Kámrádjön közben és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ja, Szilvi vagyok. Ray Daltontól szeretnék küldeni egy dalt Jászminnak, a lányomnak.
0: Oké, hol van Jászmin? Mit csinál most?
1: Itt van a nem messze tőlem, és mindjárt jön hozzám. Most jöttünk haza a strandról, és majd megy a barátjához.
0: De szuper, és hát gondolom jót strandoltatok, jó idő volt rátok ma.
1: Igen, nagyon jó volt, igen.
0: És akkor levezetésként jön is Ray Dalton, akit kértél, ez a Blood Run-in, és figyelem, az újabb játékot is elindítom, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a színre most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tüzésztő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, vannak még nálunk bőven napi jegyek a szegedi ifjúsági napokra is. Halló, halló!
1: Szia, Kata vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Kata, hol vagy, honnan hívsz?
1: Debrecen.
0: És elmennél Szegedre egy jó fesztiválért?
1: Hát, hogyne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát meg lesz az az út Szegedre, mert hogy te vagy a tizedik! Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
1: Igen?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Wow, nagyon szépen köszönöm!
0: És hát úgy képzeld el, hogy idén ott a színen, a szegedi ifjúsági napokon két színpadunk is lesz.
1: Igen, ez még jobb hír.
0: Neked pedig két napi jegyed van, kivel mész?
1: Szerintem a párommal.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk, holnap is játszhattok velünk itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Metzger Vikit kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Györgyedi, Nati vagyok.
0: Szia Nati, kinek menjen?
1: Apukámnak, Renátónak. Csak szeretnék neki üdvözletet küldeni, és hogy nagyon szeretem.
0: Ezt akkor most neki jár.

0: interjú egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show igazi nagy ágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk tehát a Hydration Break után. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk. Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen,

hatalmas hírekkel érkeztünk a világ legnagyobb slágerével kapcsolatban, erre mindenféleképpen a későbbiek folyamán rá fogunk térni, és erről fogunk egész este beszélgetni. Most pedig Beberex remezével kívánunk kellemes rádiózást a rádió hallgatóinak!

ami a Move Into The Sun, amit lehet, hogy nem fogok már játszani, mert nem lett nekem a beszerkezte, de lehet, hogy csalni fogok. Mit éreztek ezzel a dallal kapcsolatban? Mert ez számomra felfoghatatlan. Én amióta a zenével foglalkozok, körülbelül ez most már 40 éve van, arra vártam, hogy legyen egy magyar világsláger, és ezt ti megadtátok nekem, és megadtátok a magyaroknak. Milyen gondolatotok van ezzel kapcsolatban egyébként?

0: szerette zenét írni, ugye már a gyógyászat mellé szeretett volna olyan dalokat kreálni, amik segítik ezt a gyógyulást, és hát egyből az egyik beütött, és ugye miután egyébként már világsláger volt mondhatni, ugye már a különböző social media platformokon, a világ egyik leghíresebb lemezolvasa a Hügel, és az egyik leghíresebb énekes a világon, Ultra Nate öregbe fogadta, és hát kiadta a dalt. Gyula, mennyire van neked segítségedre a dalok, a szövegek, vagy minden egyéb kreálásában?
1: Hát, hogy szészerű legyek, majd a Demonic Heron, ladies and gentlemen. Először is elállok egy titkot. Az egészet azért csináltuk, hogy komoly pitchinek megszerezzük ezt az örömöt, hogy végre legyen egy magyar világsláger. A viccet véletéve, én Bernadettet maximálisan támogatom, közösen próbálunk ötletelni. Ami nagyon fontos, minden zenének az a célja, hogy az emberek életenergia szintjét emelje, ezáltal még vidámabbak legyenek az emberek, felejtsék el a gondokat, problémákat. Egyszerűen próbálunk segíteni mindenkinek.
0: Akkor, ha lehet ezt mondani egyébként, akkor az alkotás folyamatában mind a ketten segítetek egymást, és úgy születnek meg a dalok, úgy születnek meg azok a dolgok, amik segítenek az embereknek, hogy a lelkük gyógyuljon, hogy mind a ketten benne vagytok.

0: minden ember életében.
1: És egyébként ezt az összes dal hozza, most nem a Move Into The Sun jön, hanem egy másik, az I'm Alive, és tessék hallgatni, és megírni egyébként a TikTokon a véleményt, hogy hozza-e vajon is ezt a feel-t, ez a dal. Ez egy szenzációs dal, és hát na-na. Imál Angel itt a Rádió 1-en, I'm Alive, az

0: Szépen, ami nagyon-nagyon durva, ami a héten történt velem, méghozzá tegnap. Van a világon egy letöltő oldal, amit a világ összes lemezlovasa használ 2004 óta. Ott jelenik meg az összes új cucc, a David Guettától, az Armin von Buren-től, a Kákokstól, mindenkitől kezdve. Hát tegnap ez a dal, ami most itt van alattunk, és amit ugyebár Bernadett és Gyula közösen csináltak, elérte azt a világrekordot, hogy soha ezt a slágerlistát, ennek az oldalnak a slágerlistáját dal ennyi napon keresztül még nem vezette. Ugye ez azért is extra, mert magyar dal még nem került be a Top 100-ba egyébként a globál csárton. Ez is már egy olyan rekord, ami Jézus Szentszűz Mária, és ettől is már ráz a ideg. Aztán ugye elkezdte vezetni a slágerlistát, 59 napig vezette, majd utána letolták a trónról, de most visszakerült, és hát elérte tényleg ezt a világrekordot, ami azt jelenti, hogy 2004 óta nem volt olyan dal a világon, amit ennyi, aki ugyebár ennyi ideig vezette volna ezt a csártot. Ami egyben azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amit ennyi lemezlovas letöltött volna, ami viszont azt is jelenti, hogy nem volt olyan dal, amelyet ennyi lemezlovas játszott a világon. Na ehhez a világrekordhoz, amivel totálisan beírtátok magatokat egyébként a zenet történelbe, mit szóltok, és amikor megtudtátok, akkor hogyan reagáltatok erre az egészre?
1: Én megmondom őszintén, hogy azért merem azt mondani, hogy ezt teljesen el tudom fogadni, mert olyan energiája van a zenének, ami biztos voltam abban, hogy rengeteg embert fog megéríteni, hiszen ebben energia van, ebben lélek van, ebben gyógyulás van. És ezt annyira könnyű átadni azoknak az embereknek, akik erre felkészültek, lelkileg, akik megengedik maguknak azt, hogy érezzék, hogy önmaguk lehessenek, hogy ki tudják nyitni a szívüket. Így nem lepődök meg ezen az eredményen, de egyébként teljesen meglepett.
0: Gyulához a kérdés, tehát miben változott meg a legjobban az életetek azóta, amióta a világsláger lett, és hát ugye hát mondjuk tegnap óta túl sok minden menne, max kajáltunk egy jót, de hát hogy miben változott meg teljes mértékben az életetek? Ezt nagyon-nagyon sokan kérdezik tőlem, és most élőben erre válaszoljatok meg, hogy azóta, amióta kiderült, hogy ez egy világsláger.
2: Amióta kiderült, nagyon sok minden megváltozott. Ami a legjobb benne, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk nekünk. Egyszerűen hihetetlen, amikor emberek írják, hogy újra járnak. A mi zenéink, főleg a Movitorosan arra készíteti az időseket, hogy mozogjanak. Álljanak föl és mozogjanak. Nem hiszik el, hogy ez megtörténik. Rengeteg autista gyerek szülei írják, hogy nagyon jó hatással van az autizmusra. Rengeteg ADHD-ban szenvedő ember írja, hogy teljesen megváltozott az élete, nagyon hatékony a depresszió kezelésében. Ezen kívül a mi életünk annyiban változott meg, hogy sokkal többet dolgozunk.
0: Mert hogy innentől kezdve, hogy ez kiderült, gondolom a zene teszik ki az egész életeteket.
2: Hát reggelt vestik. 0-24.
0: Én ennek a legjobban az élvezője vagyok, 4 dalt játszok tőletek, elsőként kapom meg mindegyiket, és egyébként a Moving to the Sun-t is klubban és rádióban is a hosszú verziót én játszottam először. Ez a dal érkezik most, tessék meghallgatni, hogy milyen csodáról beszélgetünk. Magyarország első világslágere a stúdióban, Gangó Bernadett és Fábia Gyula az alkotó, Imál Angel, kérem szépen, és hát világcsúcs, soha ezt a dalt még ennyi DJ, illetve egy másik dalt soha senki nem töltött le. Elvertük az összes DJ-t a földön.

Ricsi Premier, a Messengers remixében érkezik, ez most itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rádiósokban. Igazi mai slágergyanán, tessék fülelni, és hát mindenféleképpen rámenni mindenféle felületre, ahol ott van Imán Angel. És szeretné ezeket a dalokat terjeszteni, lájkolni, megosztani. Na nézzük, hogyan szól a vadonatúj, Bad Times itt a Rádió Egyen.

Animal Angel pizzát, ami vegetáriánus, mert nem túl sok húst tesznek belőletik, és felhoztam most ide ajándékgyanánt a rádió stúdiójában. Kicsi meglepetés, de mert mindenféleképpen visszatérünk a pizzára, és hogy mi van benne, hogyan is alakul az egész történet. Hát ez a rádió, vagy ez a diszkos itt, ilyen kisebb fajta csodák. Itt van egy világbajnok második helyezett pizzaszakás, és hát itt van az a produkció, az Imán Angel, aki megcsinálta a kicsi hazánk első világslágerét, amivel letarolt mindent a világ legnagyobb DJ letöltő állomásán. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Lost Frequencies itt a Rádió 1-en.

0: Popcornnal, ugye a zenét notozunk, ezért pop is kell hülyenre, de ezek elhanyoztat az életünket, ezért egy kis
1: Egyébként Bernadettnek vasárnap volt a születésnapja, és ez a kis merénylet ezért készült el ellene. Ha valakit érdekel a recept, hogy mi van rajta, mindenféleképpen írjon, annyira nem volt hallható, de csináltuk róla a videót, tehát Attila el fogja mondani. Mit szólsz Bernadett a meglepetéshez? Csináltak már neked saját névre dedikált pizzát, vagy akár neked gyulap, vagy bármilyen ételt?

0: mert
1: nincsenek szavak.
2: Ugye pont azt mondta az Attila, hogy azért van rajta aranypor, mert a dalaitokkal megaranyozzátok az életünket, és ezt mindenféleképpen el kell mondanom, ez valóban így van egyébként. És hát mi más jöhetne, mint egy újabb Imál Angel dal. Köszönjük szépen, Attila, hogy újra rendelkezésünkre állt, és tényleg világbajnoki szinten hoztál egy pizzát. Egyébként nem tudom, hogy tudod, de tegnap, amikor ott voltunk nálatok, csak desszertet ettek. Tehát most mindenféleképpen meg fogják hozzolni a világbajnok második helyezett pizzádat. Hát a stúdióban Imál Angel Pizza, Moving to the Sun, és jön az egyik nagy kedvencem tőlük egyébként, ugyebár Benedettő Zsuzsától, Drive Me Down, egy kicsit felgyorsítva, és na, hogy a világon elsőként játszottam ezt is rádióban és buliban. Tessék sasolni, mert érdemes. Még egyszer jövünk majd, akkor el fogunk köszönni, és hát tényleg, magyar csoda gyerekek, terjesszétek a hírét, a dalokat, és mindenki legyen rajta, mert erre

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek a következő három órában. Zseniális DJ-ktől újdonságok, zenehírek, jó sok mindenre számíthatok. Hello, Jami!
1: Hello.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, mi esténként 9-től előszeretettel játsszuk a rezidens DJ-ink dalait oda-vissza. Ez Full Max volt és a Headlights ugye hosszú heteken keresztül vezette az összesített hazai rádiós játszási listát. Közben egy újdonsággal folytatjuk, visszaköszön benne a híres Stardust klasszikus.
1: Most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk, egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió.

0: A Crazy Town legendás slágere a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendi új kabátot 2026-ban. Ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambolé itt a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a Hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, ez Switch Disco és Sam Felt közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is!

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Empire of the Sun és az Alive, ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jamina a lemezjátszóknál. Egy hét múlva indul a Strand Fesztivál, jövő héten szerdától szombatig minden este ott leszünk a rádió egy stage-en, lesz élő közvetítés is, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. De menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú, ez pedig a Battle Times itt a rádió egyen.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ausztrália egyik legnagyobb popsztárja és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones & I és Fisher közöse, a Favour, a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamila után jön is Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mind Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még innentől Pure Beat a házban, úgyhogy jó mozgalmas lesz a következő egy óra is. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mondhatnám azt, hogy jönnek a vámozgatós muzsikák.
0: Ó, esküszöm, hogy olyan régen jutott már ez eszembe, vagy olyan rég gondoltam már erre. Hát ez a szavunk járása volt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ez valahol ugye a Covid időszak igen. alatt volt ilyen nagyon nagy szójárás, tehát ez lesz ma.
0: Csak a mell, csak a hát, csak a váll. Érezzétek jól magatokat, jó kis esti rádiótornát csinálunk, hajrá!
1: Abszolút, így is van, kezdjünk is vele. A rádió egyik kedvencével indulunk, az olasz DJ hozta össze ezt a slágert. Egy igazi nyári bomba, Alex Kenji és a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Conscious Mind Radio Show. The best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
0: A Rádió Egyen.
1: This is the world's mind.

0: a lemezjátszói mögött. Milyen volt a napfogyatkozás? Te láttad, vagy láttál belőle valamit?
1: Hát tényleg csak minimálisat, este ugye ilyen 4-8 körül, ugye én Érden lakom, ott kisétáltunk, de hát ugye pont már naplemente volt, és hát onnan kevésbé lehetett, tehát nem tudunk felállni valami hegytetőre, vagy valami. Egyébként egy nagyjából egy ilyen 10-15%-osat láttam belőle, tehát annyi ki volt akarva abból, igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, Just the Way You Are című track, ugye az eredeti dal 1998-ban ismerte meg a világ, ugye a Stardust Music Sounds Better With You címmel, hát az a dal ugye a francia house, vagyis a French Touch egyik legendás felvétele és különlegessége, és hát több mint 2,5 évtizeddel később David Guetta és Milky nyúlt hozzá ez az ikonikus dalhoz, és hát ő megkapta a mostani hangzást, és hát azt kell mondjam, hogy az eredeti dal klasszikus dallamvilága megmaradt, és hát persze David Guetta modern hangzása belekerült, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, Our Is My Radio Show-ban. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Main Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig szerdánként egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevaszok, srácok, hello Gerikém.
0: Egy hét múlva pedig tudjátok, hogy hol leszünk ilyenkor. Hát már nem itt a stúdióban, hanem a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Reméljük, hogy ott is jó sokatokkal találkozunk a Rádió egy stage-en. Tehát még egyszer, jövő héten szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, keresetek minket a Rádió egy stage-en. Mivel folytatjuk közben?
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációja következik, Prospa és Clooney közös munkája, mindkét DJ a Modern House zenei szintén meghatározó alakjai. A dal címe pedig Free Your Mind, a Modern Tech House és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözi. A dalban egy ikonikus house vocal sample is helyet kapott, ami tovább erősíti a régi klubhimnuszok hangulatát. Szerintem zseniális darab, a vocal szerintem borzasztóan fülbemászó, és ezúttal egy új verzióban, egy remixben hoztam, méghozzá Matt Klein verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mario Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Isteni zenék szólnak, mi volt ez az előbb?
1: Ez egy saját verziónk volt, ugye ez a Rossz a című track, Rick Wayne és Jó magam Pure Beat, ugye ez a vokál, ez mindenki számára egy elérhető free downloados vokál, és mi ebből készítettünk egy saját verziót, ez volt a Rossza.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ahogy szoktuk mondani, a régi szép időkben jön az utolsó 20 perc, ami most inkább 15, de az a lényeg, hogy ez a finálé, amit mindig nagyon-nagyon szoktatok szeretni.
1: Így van, ilyenkor már tényleg behozzuk az igazi pattogós Pure Beat dalokat, egy igazi house klasszikussal megyünk tovább. A 2003-as Ticket to the Ride című track eredetileg a hamburgi német DJ és producer duo Syke and Sugarstar nevéhez fűződik, Sessa és Sugarstar két német house producer, akiknek az a daluk egy nagyon komoly klubsláger volt abban az időben, most pedig jön egy újra gondolt változat, ahol az eredeti vokál megmaradt, viszont egy teljesen új köntös kapott. Adam Miller változatában ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ez volt ma a záró trackünk. Pure Beat, neked milyen lesz még a hét?
1: Holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Tisza Füreden leszek megtalálható, pénteken Balaton elé lesz az önálló estém, és még találkozunk Budapesten, szombaton pedig egy hosszú este vár rám, ugyanis egy budapesti daytime partin kezdek, utána érkezem Széchenybe, aztán Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Ú, de szép menet lesz ez, azt a mindenit, jó bulikat, Lacikám!
1: Köszönöm hajnál. Szépen, és jövő héten találkozunk. Csak sziasztok!
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World Is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a radio1.hu-n, a kedvencek pedig jönnek továbbra is, most Ed Sheeran és a Camera, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: You shot me, then you caught me, I'm like them, and bum bum.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a nyár továbbra is, tombol az igazi mai slágerek. Jönnek is egy igazi nyári kedvenc, amit választottam Alex Kenji-től, a pizai DJ-től, aki az egész világot meghódította ezzel a dallal is. A nyári klubhangulatot is egyértelműen hozza. Alex Kenji, Bambolé a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Loi, David Puentes, Golden Summer egy igazi nyári kedvenc attól a német énekesnőtől, aki nem csak tehetségkutató döntőse volt, de az állatos énekes német verzióját is megnyerte néhány éve. Loi, David Puentes oldalán a Golden Summerben itt a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta és Jennifer Lopez párosa. Hát ez egy igazi aranypáros. Ezzel szerintem az összes producer, sőt, minden zeneszerető elmondja, hogy nem lehet tévedni. A nagy sláger pedig közösen össze is hozták. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight. Ezt írítom a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is játszunk, folyamatosan hozzuk a legnagyobb élményeket. Most például a szegedi ifjúsági napokra juttatjuk be a hallgatókat, mert hogy természetesen ott is ott lesz a rádió egy, sőt, dupla stage-el lesz egy délutáni, meg egy esti színpadunk. Nagyon vagány lesz. A játék pedig pörög majd napközben. Az igazi mai slágerek pedig addig is megállnás nélkül. Most Ray Dalton és a Do It Again, amit indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy az óra végére, pedig egy bombadalt hoztam. Imádni fogjuk. My Smith Stargazing, az énekesnek a szülő városában pedig sokkal több magyar járt már, mint gondolnánk, ugyanis Lutonból származik, ahol ugye, hát nagyon sok Londonba tartó gép száll le. Szóval onnan érkezik már is My Smith az igazi mai slágerrel, ez a Stargazing itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is